0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9

0: Egyből.
1: A legjobb átadjuk.
0: A leghallgatottabbak.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet, a be-

0: emlékszel? Mi a limonádét még magunknak kevertük, és a kirándulásokon a teát citrálos flakonból ittuk. Emlékszel? Mi még iskola bélyeget gyűjtöttünk, és megtanultunk takarékoskodni, mert akkor még a pénzünknek is volt értéke. Emlékszel a 60-as mobiltelefonokra? Akkora volt, mint egy bőr, és csipogott, mint egy kanári. Emlékszel, amikor bicajozni mentünk, nekünk még nem volt könyökvédőnk és sisakunk, de még rendes biciklink sem. Emlékszel, mi még kis táborban nyaraltunk, és úttörő nyakkendőnk is volt.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dalokba zárva a 103,9 MHz-en.

0: FM-ből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

A jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

with a Moo Moo Mate.

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: A fülnek, az agynak, a szívnek.
1: A szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké a

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Lezárult a tavaszi infrastruktúra fejlesztő program. Ismét a nyíregyháziak véleményére kíváncsiak a turizmus jövőjéről, és országos bajnok a Bemiskola röplabda csapata. Kovács Rádai Andrea vagyok. Lezárult Nyíregyháza önkormányzatának 510 millió forint saját forrásból megvalósított tavaszi infrastruktúra fejlesztési programja. A beruházás sorozat célja a közlekedésbiztonság és a komfort növelése volt, melynek egyetlen folyamatban lévő eleme a Sugár utcai korszerűsítés. A programról Dicső Pétert, a Nyírvévé Nonprofit Kft. Közterületkezelési igazgatóját kérdezte rádiónk.
2: Nyírvévé Nonprofit Kft. Már elég régóta bonyolít le ilyen projekteket. Az idejévi fejlesztéseinket, ugye lakosság igények, képviselő igények és saját tapasztalatok alapján állítottuk össze. 30 helyszínen végeztünk munkát, egy helyszínen még jelen pillanatban is folyik ugye a munka a Sugár utcán. Itt csapadékcsatornát is kellett építenünk, ugye itt azért tolódott el a kivitelezés befejezési határideje. 8 helyszínen újítottunk fel utakat, a Sugár utca a 9. és 21 helyszínen újítottunk fel járdákat, építettünk járdalapos járdákat, kerékpárút megújult a Kemecsei úton, illetve a Fazekas Járos téren egy lépcső lejárót is teljesen sikerült megújítanunk. Köszönjük a városlakók és a közlekedék türelmét, akik végigélték ezt a tavaszi csomagot is velünk.
1: A turizmus jövőjéről kérdezik a nyíregyháziakat. Egy új lakossági felmérésben most bárki elmondhatja, milyen előnyöket és kihívásokat tapasztal a turizmus fejlődésével kapcsolatban, írja a város honlapja. Nyíregyháza az elmúlt években jelentős turisztikai fejlődésen ment keresztül. A város számos beruházással és fejlesztéssel erősítette pozícióját a hazai és a nemzetközi turisztikai piacon, miközben évről évre növekszik a látogatók száma is. A most elindult kérdőív célja, hogy az itt élők tapasztalatai és véleményei is megjelenjenek a jövőbeni fejlesztési elképzelésekben. A kérdőív a nyíregyháza.hu oldalról letölthető. Első helyen végeztek a nyíregyházi Bem József általános iskola röplabdás lányai a 3. korcsoportos röplabda diákolimpia országos döntőjében. A döntő során a lányok végig fegyelmezetten, nagy akarattal és egymást segítve versenyeztek. A versenyzőket Sitku Tamara és budaházi Janetka Vivien készítette fel, közölte az intézmény. Ma gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, és egy hideg front hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Napközben szárazabb időre van kilátás itt térségünkben. Sokfelé lesz élénk, erős, néha viharos a szél. A legmelegebb órákban 22 és 31 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és több tájegységünkön átmeneti jelleggel zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben 21-26 fokra van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira.

0: később fejed lesz, mivel megtöltened.
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szerepet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami

ébreszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan
2: a Best FM.
1: Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: hétvégén is
1: a legjobb hangulatban
0: a Best FM-mel.
1: A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk
0: a 90-es és 2000-es évek slágereivel.
1: Változatosan.

0: megjavátatjuk.
1: A leghallgatottabbak. A legújabbak.
0: Best FM. Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.

0: Best FM ma is társad a munkában.
1: Van, amiért érdemes bekapcsolni a rádiót.
0: Feldobjuk a napodat, átsegítünk a nehezebb pillanatokon. Mert ez a 103.9 Best FM.

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: A fülnek, az agynak, a szívnek.
3: A szívnek.
0: Szerintünk nem csak a 20 évesek

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. június 14-e vasárnap, reggel 6 óra van.
0: Best FM Start. Nyíregyháza legfrissebb hírei.
1: Idén is dolgozik a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat. Ismét a nyíregyháziak véleményére kíváncsiak, és helytörténet és családkutató konferenciát rendeztek Szabolcsban. Kovács Rátai Andrea vagyok. Idén is lesz balatoni elsősegélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei július 1-től augusztus 20-áig segítik a fürdőzőket a déli part 10 strandján. Mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet főigazgató helyettese, aki hozzátette azt is, hogy az önkéntesek majdnem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb strandi sérülések vagy súlyosabb esetek ellátásában.
2: Ezeken a strandokon minimum 2, jobb esetben 3 önkéntesünk teljesít szolgálatot térítésmentesen, és az ő feladatuk az, hogy a parton vagy a vízben szerzett sérüléseket kagylóvágásról, csípés, vagy akár rosszul lét esetén a sürgősségi beavatkozást meg tudják tenni. Kezdjék meg a szakellátást, hogy olyan fokú sérülés vagy baj van, hogy a mentőszolgálatot is kell értesíteni, vagy a mentőszolgálat kiérkezéséig biztonságban és egészségben tartsák a sérültet. Az elmúlt években azért fontos hangsúlyozni, hogy az önkéntesség 8 esetben életet is mentettek, és csak nem 60 ezer sérülést láttak el.
1: Gurály Edina, a karitatív szervezet vármegye igazgatója rádiónknak elmondta, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből évente 10-15 fiatal vesz részt a programban. A turizmus jövőjéről kérdezik a nyíregyháziakat. Egy új lakossági felmérésben most bárki elmondhatja, milyen előnyöket és kihívásokat tapasztal a turizmus fejlődésével kapcsolatban, írja a Város honlapja. Nyíregyháza az elmúlt években jelentős turisztikai fejlődésen ment keresztül. A város számos beruházással és fejlesztéssel erősítette pozícióját a hazai és a nemzetközi turisztikai piacon, miközben évről évre növekszik a látogatók száma is. A most elindult kérdőív célja, hogy az itt élők tapasztalatai és véleményei is megjelenjenek a jövőbeni fejlesztési elképzelésekben. A kérdőív a nyíregyháza.hu oldalról letölthető. A napokban rendezték a 7. helytörténet és családkutatók konferenciáját a Hét Határon túl Családkutató Egyesület szervezésében Vármegyénkben. A program remek lehetőséget teremtett a szakmai tapasztalat cserére, a kutatási eredmények bemutatására és helyi értékeink megőrzésére. A konferencia délutáni programjainak a Kállai gyűjtemény adott otthont. Az előadások során számos érdekes kutatási eredmény, történeti érdekesség és családtörténeti munka került a résztvevők elé. A konferencia ismét bebizonyította, hogy nagy az érdeklődés a helytörténet és a családkutatás iránt, valamint hogy a múlt feltárása és megőrzése közös ügyünk, írja közösségi oldalán a Kállai gyűjtemény. Projektoktatás a szakképzésben. Valódi helyzetekben próbálhatják ki tudásokat a Nyíregyházi SZC, Zay Anna Technikum és Kollégiumban a diákok. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum a közösségi oldalán azt írja, a módszer egyszerre fejleszti a gyakorlati készségeket, az együttműködést és a probléma megoldó gondolkodást. A diákok az intézmény modern demonstrációs termeiben biztonságos, mégis életszerű környezetben gyakorolhatják az egészségügyi ellátás alapjait. Legyen szó gyermekápolásról, injekció beadásáról, vagy akár komplex ápolási feladatokról. Így magabiztosan léphetnek majd be a munkavilágába. A legjobb poszterdíját nyerték el a Nyíregyházi Józsa András Tagkórház központi laboratóriumának szakdolgozója és munkatársai, a 19. Magyar Orvosi Laboratóriumi Szakdolgozók Egyesülete nagygyűlésén. Közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház. Galgóczi Eszter és munkatársai poszterei a laboratóriumban 2022-ben végzett HPV kimutatás és genotipizálás eredményeit mutatta be. A poszter egyik legfontosabb megállapítása, hogy megyénkben a leggyakrabban kimutatott magas kockázatú genotípusok között olyanok is előfordulnak, amelyek nem alkotó részei a jelenleg forgalomban lévő 9 komponensű vakcinának. Magyarországon a HPV fertőzés következtében kialakuló méhnyakrák évente megközelítőleg 1200 új esetet jelent. A rák megelőzésben a rendszeres nőgyógyászati szűrővizsgálatok mellett a védőoltás felvétele is kiemelt jelentőségű. Egy börtönőrt és annak családját fenyegette meg az a 35 éves nyíregyházi férfi, akinek körözését április 15-én rendelte el a BRFK. Hivatalos személy elleni erőszakbüntet elkövetése miatt, közölte a Nemzeti Védelmi Szolgálat. A férfi idén márciusban szabadult, és nem csak a börtönőr fenyegetése volt a rovásán, de két zárkatását is bántalmazta, akik közül az egyik 8 napon túlgyógyuló arccsonttörést szenvedett. A férfi tartózkodási helyének beazonosítását követően a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság Jonathan közterületi támogató alosztályának munkatársai felkérésükre június 5-én Bökönyben elfogták. Halált okozó testi sértés büntette miatt indult eljárás egy házas pár ellen. A nyíregyházi törvényszék közleménye szerint 2023 nyarán a házas pár rábírta a családi és szociális helyzete miatt kiszolgáltatott sértettet, hogy szállásért és ennivalóért cserébe segítsen nekik a ház körüli munkákban. A korábbi ígéretekkel ellentétben azonban a nő élelmezéséről nem gondoskodtak megfelelően. Önállóan nem vehetett ki élelmiszert a hűtőszekrényből, a földön altatták és az ingatlant is bezárták, azt nem hagyhatta el engedélyük nélkül. Mindezeken túl ököllel és sodrófával rendszeresen, puszta kézzel alkalomszerűen bántalmazták a sértettet, abban az esetben, ha a rábízott feladatokat nem megfelelően végezte el. Eleinte házi szolgaként, később már házi rabszolgaként bántak vele, de több alkalommal elektromos sokkolóval is nekiestek az egyre gyengébb állapotban lévő nőnek. Amikor a sértett kiszökött az ingatlanból és segítséget próbált kérni, a két vádlott erőszakkal visszavitte és bántalmazták is. Pofonvágták, majd oly módon rúgták fejbe, hogy két foga kiesett. 2024 április végén az éheztetés miatt már mozgás és beszédképtelen sértetthez a házas pár nem akart orvosi segítséget hívni. Ezért a gyermekük és annak párja indult el vele Budapest irányába. Útközben azonban észlelték, hogy a sértett időközben elhunyt, így az autópályáról lehajtva egy aszódi társasház parkolójában kirakták az élettelen testet. Zsebébe tették a személyi igazolványát és a bankkártyáját, majd hazautaztak. A nő holttestét arra járó gyermekek találták meg. A sértett halála agyzúzódás, éheztetés és kihűlés folytán következett be. A nyíregyházi törvényszék az ügyben a napokban hirdetett ítéletet. A törvényszék a házas párt bűnösnek mondta ki halált okozó testi sértés, és a sértett kiszolgáltatott helyzetét kihasználva, rábírással, illetve erőszakkal kényszerítve, a sértett csanyargatásával elkövetett emberkereskedelem és kényszermunka büntettében. Mindezekért az elsőrendű vádlotta 14 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre. A másodrendűt 10 év börtönbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre ítélte. Gyermekük és annak párja esetében halált okozó segítségnyújtás elmulasztása büntet miatt felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki a bíróság. Az ítélet nem jogerős, az első és másodrendű vádlott fellebbezést jelentett be. Kiváló teljesítménnyel zárta a szezont a nyíregyházi sportcentrum Ülőröplabda csapata. A sportcentrum közleménye szerint Dunakeszi adott otthont az ND1-es vegyes ülőröplabda bajnokság utolsó, mindent eldöntő fordulójának. A nyíregyháziak a Panoráma csapata ellen aratott győzelemmel kezdték a napot, majd a Hamburg és a Nagykanizsa együttesét is 3-0-ra múlták felül. Az utolsó mérkőzésen a Mozdulj női csapat ellen 3-1-es sikert könyvelhettek el, amellyel bebiztosították a bajnokság harmadik helyét. A nyíregyházi sportcentrum csapata így bronzéremmel zárta a 2025-2026-os bajnoki szezont. Híreink végén a várható időjárásról. Ma gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, és egy hideg front hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Napközben szárazabb időre van kilátás itt térségünkben. Sokfelé lesz élénk, erős, néha viharos a szél. A legmelegebb órákban 22 és 31 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk. Napközben 21-26 fokra van kilátás.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Nem indult jól az idei szezon a méhészeknek. Mobileszköz a betegellátásban, és ismét várják a mozogni vágyókat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Tavaly nagyon rossz évet zártak a szabolcs-szatmár-beregi méhészek, és az idei szezon sem indult jól. A vármegyében az akác adja a legtöbb mézet, de a fagyok rosszkor jöttek. A részletekről Bugyi Zoltánt, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület vármegyei elnökét kérdezte rádiónk.
3: A késői fagyok egy 4-5-6-7-8 méteres magasságig az akácnak a fiatal hajtásait elérte, és gyakorlatilag a fáknak, a magas fáknak a tetején maradt csak virágrügy, ami eredeti, és ugye ezek fejlődtek. Ugyanakkor az úgynevezett sarjú, ami lefagyott, de utána később újrahajt, az is elindult, és mostani időszakra érve elértünk oda, hogy a virágzás, az eredeti virág az már elment. A sarjúnak is a vége felé járunk. Alapvető tétel az szokott lenni, hogy a sarjú nem mézel, de ebben a mostani körülmények között, amikor meleg volt, egy rövid időszakot mégiscsak tudott nektárt adni. Mindent összevetve talán egy közepes évet, ha zárnak a méhészek akácból, és akkor meglátjuk, hogy a napraforgó időszak az hogy sikerül majd.
2: Mobileszközök segítik a betegellátást. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház közleményében azt írja, az ápolók a mobiltelefonjukon, az ápolástámogató rendszerben dolgoznak, vagyis a betegellátással kapcsolatos fontos adatokat rögzítik. Például dokumentálják a gyógyszerelést, rögzítik a vérnyomást, vércukorszintet, lázat és egyéb értékeket. Követik az ellátási folyamatokat, jelzik a változásokat az orvosok és a szakdolgozók felé, és biztosítják, hogy minden információ pontosan és visszakövethetően szerepeljen. Ez a digitális rendszer segíti, hogy a betegellátás mellett az adatrögzítés is folyamatos legyen, ami hozzájárul az ellátás biztonságosabb, átláthatóbb és hatékonyabb működéséhez. Hívják fel a figyelmet! Pilates a bújtosító partján. A Control Pilates csoport június 3-a és augusztus 26-a között minden szerdán várja a mozogni vágyókat. Kérik, hogy az alkalmakra mindenki vigyen magával polifómot, sportruházatot és ásványvizet. A program ingyenes. Ma gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Napközben szárazabb időre van kilátás itt térségünkben. Sokfelé lesz élénk, erős, néha viharos a szél. A legmelegebb órákban 22 és 31 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és több tájegységünkön átmeneti jelleggel zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben 21-26 fokra van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en. Csak 10
2: perc. Tegnap belementünk a mozgásokkal kapcsolatos diskurzusba, szerintem ez a jó szó erre a dologra, és a beszélgetés elég érdekes irányt vett, amennyiben érdekesnek találják ezt a dolgot, vagy felkelti az érdeklődésüket a csak10perc.hu keresztül. Visszahallgathatják a tegnapi adást is. Dr. Móri Gyulával beszélgetek, Szakács Tibor vagyok, szia doktor úr!
3: Szervusztok!
2: Mozogjunk akkor!
3: Mindenképpen.
2: Csak ne vezessünk félre senkit abba a tekintetbe, és ezt még egyszer elismétlem, hogy azt mondtad a tegnapi műsorban, hogy konkrétan a mozgás stresszbe hozza a szervezetet, és ilyen típusú stressz környezetben pusztulnak a daganat sejtek. Jól értettem?
3: Így van. Tehát a mozgás stressz, ezek a sejtek nem bírják a stresszt, mert már így is ki vannak feszítve, és bizony elpusztulnak. Pontosan így van.
2: Uh-huh. Jó.
3: Jó, oké. Na, akkor most döntsük már el, hogy a mozgás akkor pozitív vagy negatív, mert most mondtuk, hogy a mozgás stressz.
2: Hát azt mondtad,
3: akkor
2: hogy
3: most
2: pozitív.
3: A mozgás jó nekünk, vagy nem jó nekünk?
2: Én hiszek neked, hogy jó.
3: Na, várjál. Akkor, hogy
2: persze azt akarod, hogy azt mondjam, pontosan, hogy nem jó. Persze. Igen,
3: a, várjál, a mozgás, addig azt hittük, hogy jó nekünk. És ez igen, jó nekünk, csak nem egyből. Tehát a mozgás először rossz, és attól lesz jó. Na most, hogy már teljesen összekavartam.
2: Kezdesz bonyolult lenni.
3: Megmagyarázom, igen. A mozgás stressz, az gyulladás keltő. Tehát vannak ilyen gyulladási faktorok, mint az interleukin 6-os ilyen faktor, és akkor ezeknek a szintje is megnő. Tehát a gyulladás serkentő, fokozó faktorok mennyisége mozgásra nő. Csak hogy, és most jön a lényeg, erre a szervezet gyulladás ellenes anyagokat kezd termelni. Tehát az egészséges sejtek alkalmazkodnak, és az összetett, vagy összegzett, vagy hogy fogalmazzak, eredmény, mivel a rongálási hatás jóval-jóval kisebb, mint a javítási hatás, így alapvetően, összességében egy jelentős javulás a mozgásnak az összesített hatása. Uh-huh. De csak az egészséges sejtekben, mert a daganatban a mozgás az egyenlő pusztulással. Tehát nagyon fontos fegyver a daganatok elleni harcban a mozgás. Ha mozogsz, akkor az immunrendszered daganat felismerő sejtekből többet termel, daganat pusztító sejtekből többet termel, tehát egyszerűen az immunrendszer daganat ellenes hatása megnövekszik. És van még a daganatnak egy nagyon fontos másik tulajdonsága is, azon kívül, hogy folyamatosan nő. És ugye ez a másik tulajdonság, sajnos mindenki ismeri, az, hogy elsodródik, leszakad, és lesátorozik, hogy így fogalmazza. Tehát mondjuk ki áttéteket ad. Ugye? Tehát ez a másik nagyon fontos hatása, vagy működése a daganatnak, és akkor ez pedig egy másik nagyon fontos hatása a mozgásnak. Tehát a mozgás szerinted tudhatni a valamilyen úton, módon ez ellen a történés ellen. Uh-huh.
2: Mondjuk az, hogy esetleg úgy működik, mint egy ragasztó, hogy nem engedi mondjuk tovább terjedni?
3: Nem, de nagyon jó, mert ez logikusan pontosan így van. Vagy ragasztóként kell, hogy működjön, vagy ha azt ott nem tudja megakadályozni, akkor ha valami leszakad, hát azzal kellene kezdeni valamit. És képzeld el, hogy lehet kezdeni, mert a daganat sejteken vannak mozgás érzékelők. A normál sejteken is vannak egyébként. Na, és akkor, amikor mozogsz és edzésed van, akkor felgyorsul a véráramlásod.
2: Az tehát igen,
3: a véráram,
2: persze.
3: Igen, oké, csak hogy akkor gondolj bele, hogy a véráramba jut be a tumorsejt, és azon keresztül keresi az utat a szervezetbe. Csak hogyha te ezt a véráramlást meggyorsítod, akkor elképesztő mechanikus inger, mechanikus stressz éri a vérben sodródó daganatsejtet, és az nem bírja a gyűrődést. Tehát olyan mechanikai inger...
2: Tehát menet közben fog meghalni?
3: Pontosan így van. Tehát nem tud tábort verni, mert az útja során életét veszti. Uh-huh. Eltapossa a tömeg, hogy így fogalmazza.
2: Olyan, mint az asszony, aki nem mer felülni a repcsire.
3: azt nem tudom milyen, de olyan, mondok egy példát, amit tényleg zemléletes, hogy normálisan, amikor az emberek mennek valahová tömegrendezvényeken, nincsen semmi probléma, lassabban mennek át kapukon, egyebeken, de úgy szépen lassan eljutnak valahova, és senkinek nincs semmi baja. Na, és ebben a tömegben lehet daganatsejt. Igen ám, csak hogy mi van akkor, hogyha valami pánik tör ki egy rendezvényen?
2: Hát akkor rohan mindenki, és eltapossák azt, aki nem tud megfelelően gyorsan menni. Mondhatjuk azt, hogy a daganatos sejtnek sokkal rövidebb, kisebb a lába, mint a normál sejteknek? És
3: sokkal sérülékenyebb, így van. Pontosan, nagyon-nagyon jól látod. Tehát az edzés az egy ilyen pánikot csinál a szervezetben, és akkor a normál sejtek ezeket a véráramlási gondokat simán megoldják. Őket nem tudja az emelkedett véráramlás sem bántani. De a véráramban sodródó daganatsejteket nézed, akkor bizony kőkeményen megsérülnek. És ugye, ha ezek megsérülnek, és ezek lennének azok, amelyeket kiküld a daganat, hogy gyarmatosítsanak le egy másik szervet, hogy egy vastagbél tumorból költözzön át a májba, és ott is nőjön ugyanennek a tumornak egy kis gyarmata, hogy így fogalmazzak, hát innentől kezdve ez megakadályozható.
2: Kezd most már összeállni a kép, hogy miért mondtad azt, hogy mondjuk a pulzus szám az legyen mondjuk 135 vagy 140 körüli például, ugye? Igen, mert az eleve már az sodrást fog okozni. Ugye, hogy mondtad azt, hogy oké, rendben a gyors séta, de az még mindig kevés, mert lenni kell olyannak, ami igazából jól terheli majd a szívet, azaz egy picit jobban meghajtja. Ugye? Mm-hmm. Ezáltal is ugye gerjesztve ezeket a dolgokat, és pontosan. Ugye kellenek a kiugrások, ugye az intervallum mozgások, ennek hatására viszont ugye ilyen stressz állapotot fogunk okozni a szervezetnek. Akkor ezek így összeálltak.
3: Pontosan így van. Tehát ha nem akarsz daganatot, mozogj, ha pedig bár sajnos van egy ilyen diagnózisod, és nem akarsz áttétet, akkor mozog. És ha pusztítani akarod a daganatot, mozog. Na most nézzünk akkor számokat, mert ugye tegnap ezt felvetetted. Vastagbél, végbél tumorokból van a legtöbb ilyen tanulmányunk, és emlőtumorból. Nos, akkor ha ezt a két tumort nézzük, akkor a daganat gyógyulás utáni visszatérése, akkor ha beépíted a mozgást az életedben, akkor 40%-kal kevesebb, mint mozgás nélkül. Az nagyon nagy szám, Tibi. De mondok egy még megdöbbentőbb számot, jó? Tehát, ha mozogsz, akkor 63%-kal csökken a tumortól való elhalálozás valószínűsége.
2: Na, az már egy komoly szám.
3: Az nagyon komoly szám. Tehát mondom még egyszer, 63%-kal csökken az elhalálozás. Miért? Mert nem nő annyira, mert pusztítja az immunrendszer, mert nem tud úgy átétet adni, mert nem tud elsodródni, stb. Tehát tulajdonképpen 63%-os csökkenés, az több, mint minden második tumoros betegnél a kimenetel, az megváltoztatható. Ez nagyon-nagyon nem mindegy. Uh-huh. Ezt tudja a mozgás. És ez egy nem mérgező kemó, ebben igazad volt ez önmagában a mozgás. Nagyon komoly gyógyító hatása is van, és igen, szervezni kell, meg az életbe kell illeszteni, meg orvosra kell összerakni az adott szervezet, mit bír, de akkor is megéri, csinálni kell.
2: De bocsánat, ha megéri, akkor csinálni kell.
3: Hát ezt mondom. A megelőzésben is szerepe van, és tökéletesen működik. Tehát innentől kezdve a megelőzésben az immunrendszernek a működését javítja, az anyagcserét javítja, hogy a vércukrot csökkenti, a testsúlyt csökkenti, mert tudjuk, hogy legalább 13 tumor típushoz közvetlen összeköttetése van, a hormonok szintén is, az inzulin egyebek javítja. Még egy nagyon fontos kérdés még föl kell tenni, hogy jó, de akkor az egészséges sejtnek a mozgás nem árt, mert akkor van itt egy kis zavar, ugye, ha a mozgás, akkor stressz, ha stressz, akkor...
2: Hát nem, mert az gyorsan megy. Ő felveszi a lendületet, tehát akkor...
3: Ezt úgy, igen, ilyen szempontból ott nem árt, de azzal, hogy gyulladás kelti, nem árt-e. És itt kell megjegyezni, tudom, hogy beszéltünk róla, ezt a hormetikus stressz fogalmát. Mi a hormetikus stressz? Bizonyos negatív hatások kis dózisban és rövid ideig olyan folyamatokat indítanak el, amik hasznosabbak, és a végén pozitív eredményeket hoznak. Tehát kérdez, ami nemöl meg, igen, az megerősít. Jó? Igen. Tehát ez a történetnek a lényege. Uh-huh. Tehát ez egy előző stressz hatás.
2: Tulajdonképpen csak ilyen kicsit gyullasztod, aztán utána pedig ő majd...
3: Így van,
2: ezért pontosan. Mondod azt, hogy oké, rendben, ő azért kerüljön egy ilyen idézőjelbe téve gyulladt állapotba, de utána hagyod őt megpihenni.
3: Pontosan így van. Tehát ahogy mondod, fogalmazzunk akkor így, gyullasztom, tehát csak kicsit gyullasztom az egészséges sejtjeimet, akik viszont válaszolnak, géneket aktivizálnak, különböző folyamatokat indítanak be, mondjuk glutation termelnek, ami egy antioxidáns anyag, és innentől kezdve ez a kis negatív hatást ki tudja védeni a szervezet, de, és most jön a lényeg, még napokkal később ennek a mozgásnak már régen nincs negatív hatása, de a pozitív megtermelt anyagok még mindig dolgoznak. Uh-huh. Tehát jó példa az, amikor én összesportolok reggel 12 óra regenerálódást, de az a védőhatás, amit ezzel elérek, az 48-72 óra múlva is működik. Tehát 60 órát nyertem. Ugye?
2: Na, tehát ez... jó. Oké, jó helyen vagyunk.
3: Na ez nagyon lényeges, tehát igazából a végső eredmény az pozitív. Na, a tumorsejteknek meg, amit mondtam, nincs ilyen hormetikus válaszrendszere, és innentől kezdve erre nem képes, tehát az egészséges sejt pozitívan jön ki, a daganat sejt meg nem, mert ő belehal ebbe a mozgásba. Ez a differenciált stressztűrés, és ennek még lesz egy nagyon fontos vonatkozása, amit holnap szeretnék még megemlíteni, röviden, de utána nekem nagyon sok betegem hívott, hogy meg akarja hallgatni, milyen a nem szódavíz mozgás, amit a műsorvezető elvtárs bajtás művel, tehát erről kénytelen lesz nyilatkozni, mert mindenféleképpen várják. Oké, akkor holnap folytatjuk.
2: Oké, köszönjük szépen, doktor úr, holnap hívlak. Szia-szia!
3: Szia-szia!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Többféle növény pollenje van a levegőben. Pályaorientációs tábor segíti az autista fiatalokat, és bronzérmes lett a nyíregyházi ülőröplabda csapat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Többféle növény pollen szórása okozhat most tüneteket az arra érzékenyeknél. A tünetek súlyossága több mindentől is függhet. Tudta meg rádiónk Csajbók Valéria, nyíregyházi tüdőgyógyász allergológus főorvostól.
3: Az allergia kifejezés tulajdonképpen egy másképp reagálás. Egy környezetünk normálisan meglévő ingerre a megszokottól eltérően másképp, hevesebben reagálunk. Ez a reakció, ami folyik az orrunk, tüsszögünk, viszket a szemünk, ez mind arra törekszik, hogy a bekerült allergént kijuttassuk a szervezetünkből. Vannak enyhe tünetek, és vannak az igen erős kifejezett tünetek, ami allergiás aszmába torkolhat. Tünet függ kortól, nemtől, környezetszennyeződéstől, lakáskörülményektől. Tehát nagyon sok minden összetevője van, amitől függ. Enyhe és egész súlyos eset is előfordul.
2: Pályaorientációs tábor autistáknak. Június végén különleges hiánypótló programnak ad otthont Nyíregyháza. A Ridenc gimnáziumban autizmus spektrumzavarral élő és más sajátos nevelési igényű fiatalok vehetnek részt egy olyan pályaorientációs táborban, amely az önismeretre, az erősségek felismerésére és a jövő tudatos tervezésére helyezi a hangsúlyt. A nyíregyháza.hu azt írja, a szervezők célja, hogy a résztvevők a hétvégére ne csupán új szakmákat és lehetőségeket ismerjenek meg, hanem erősebb önbizalommal, motiváltabban és konkrétabb tervekkel tekintsenek saját jövőjükre. A tábor egyúttal arra is példát mutat, hogy megfelelő támogatással és elfogadó környezettel a sajátos nevelési igényű fiatalok is sikeresen készülhetnek fel a munkavilágára és az önálló életre. Kiváló teljesítménnyel zárta a szezont a Nyíregyházi Sportcentrum ülőröplabda csapata. A Sportcentrum közleménye szerint Dunakeszi adott otthont az NB1-es vegyes ülőröplabda bajnokság utolsó, mindent eldöntő fordulójának. A nyíregyháziak a Panoráma csapata ellen aratott győzelemmel kezdték a napot, majd a Hamburg és a Nagykanizsa együttesét is 3-0-ra múlták felül. Az utolsó mérkőzésen a Mozdulj női csapat ellen 3-1-es sikert könyvelhettek el, amellyel bebiztosították a bajnokság harmadik helyét. Ma gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést és egy hidegfront hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Napközben szárazabb időre van kilátás itt térségünkben. Sokfelé lesz élénk, erős, néha viharos a szél. A legmelegebb órákban 22 és 31 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és több tájegységünkön átmeneti jelleggel zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben 21-26 fokra van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra

Lustálkodj egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Lezárult a tavaszi infrastruktúra fejlesztő program. Ismét a nyíregyháziak véleményére kíváncsiak a turizmus jövőjéről, és országos bajnok a Bemiskola röplabda csapata. Kovács Rádai Andrea vagyok. Lezárult Nyíregyháza önkormányzatának 510 millió forint saját forrásból megvalósított tavaszi infrastruktúra fejlesztési programja. A beruházás sorozat célja a közlekedésbiztonság és a komfort növelése volt, melynek egyetlen folyamatban lévő eleme a Sugár utcai korszerűsítés. A programról Dicső Pétert, a Nyírvévé Nonprofit Kft. Közterületkezelési igazgatóját kérdezte rádiónk.
3: Nyírvévé Nonprofit Kft. Már elég régóta bonyolít le ilyen projekteket. Az idejévi fejlesztéseinket ugye lakosság igények, képviselő igények és saját tapasztalatok alapján állítottuk össze. 30 helyszínen végeztünk munkát, egy helyszínen még jelen pillanatban is folyik ugye a munka a Sugár utcán. Itt csapadékcsatornát is kellett építenünk, ugye itt azért tolódott el a kivitelezés befejezési határideje. 8 helyszínen újítottunk fel utakat, a Sugár utca a 9. és 21 helyszínen újítottunk fel járdákat, építettünk járdalapos járdákat, kerékpárút megújult a Kemecsei úton, illetve a Fazekas Járos téren egy lépcső lejárót is teljesen sikerült megújítanunk. Köszönjük a városlakók és a közlekedék türelmét, akik végigérték ezt a tavaszi csomagot is velünk.
2: A turizmus jövőjéről kérdezik a nyíregyháziakat. Egy új lakossági felmérésben most bárki elmondhatja, milyen előnyöket és kihívásokat tapasztal a turizmus fejlődésével kapcsolatban, írja a város honlapja. Nyíregyháza az elmúlt években jelentős turisztikai fejlődésen ment keresztül. A város számos beruházással és fejlesztéssel erősítette pozícióját a hazai és a nemzetközi turisztikai piacon, miközben évről évre növekszik a látogatók száma is. A most elindult kérdőív célja, hogy az itt élők tapasztalatai és véleményei is megjelenjenek a jövőbeni fejlesztési elképzelésekben. A kérdőív a nyiregyháza.hu oldalról letölthető. Első helyen végeztek a nyíregyházi Bem József általános iskola röplabdás lányai a 3. korcsoportos röplabda diákolimpia országos döntőjében. A döntő során a lányok végig fegyelmezetten, nagy akarattal és egymást segítve versenyeztek. A versenyzőket Sitku Tamara és budaházi Janetka Vivien készítette fel, közölte az intézmény. Ma gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Napközben szárazabb időre van kilátás itt térségünkben. Sokfelé lesz élénk, erős, néha viharos a szél. A legmelegebb órákban 22 és 31 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és több tájegységünkön átmeneti jelleggel zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben 21-26 fokra van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb zene.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.
2: Köszöntöm a rádió hallgatókat. Érkezik a Hogyan szívjuk Szakács Tibi vérét című rovatunk. Hát a telefon túloldalán ennek a legnagyobb mestere, dr. Móri Gyula. Szia, doktor úr, köszöntelek.
3: Tiszta igazságtalan vagy.
2: Miért?
3: Tehát úgy kezdődött a dolog, hogy ugye valaki visszaütött. Hát ez úgy kezdődött, azért szeretném mindenkinek elmondani,
2: igen?
3: Hogy amikor az elmúlt héten én felvázoltam, hogy milyen mozgásokat csinálok, és az körülbelül hogy néz ki egy napi protokollom, akkor azt tetszett vala mondani, hogy hát ez szódavíz.
2: Hát most, igen.
3: Jó, akkor majd megmutatod, hogy neked milyen házi pálinkád van. Jó. Okay. Ja, okay. De még egy picit beszéljünk a tegnapi témánkról, a daganatok elleni küzdelemben lévő a mozgásnak a szerepéről, és eljutottunk tegnap oda, hogy van ez a differenciált stressz tűrés, tehát különböző sejtek nem ugyanolyan mértékben tűrik a stresszt, és ugye ez rosszul tűrik a daganatsejtek, és pusztulnak például a mozgástól. De most a legtöbb kutatásban nem csak a mozgásra fókuszáltak ilyenkor, hanem volt még egy fontos faktor, ez pedig az étkezés, kihagyás, vagy más néven bőjt. Tudod, mit jelent az étkezés megvonása a sejteknek? Az mi? Az is egy...
2: Hát az is egy stressz helyzet.
3: Így persze. Van. Az is egy nagyon komoly stressz helyzet. Akkor kinek ártalmas?
2: Hát világos, hogy az ott most mindenkinek ártalmas egy picit, de legjobban ártalmas a daganatos sejteknek.
3: Így van, tehát a daganatos sejtek azok elpusztulnak.
2: A sima sejteknek is ártalmas, mert azért ott is kevesebb energia lesz. Igen.
3: Így van, átmenetileg, de ahogy néztük a mozgásnál, és utána a megváltozott működési körülmények és a sejtnek a válaszreakciója folytán az összességében sokkal jobb helyzetbe kerül. Ugye erre mondtam azt, hogy 12 órás regeneráció megy el a 72 órás hatásba, tehát 60 órát nyerünk. Tehát nettó pozitív hatása jön ki belőle. Tehát az étkezés kihagyás is tud célzott tumorpusztító eszköz lenni a kezünkben. Oké, és akkor még egy, ha valakinek van kemoterápiája, de előtte tart egy étkezésmentes bőjti napot, akkor olyan szintre stresszeli le a daganatsejtjeit, hogy a másnap érkező kemoterápia az nagyságrendekkel többet tud elpusztítani, vagy fogalmazunk úgy, hogy jelentősen többet tud elpusztítani a sejtekből, mert sokkal érzékenyebbek lesznek. És olyankor nem a dózist kell emelni, hanem a hatékonyságot úgy tudjuk fokozni, hogy érzékenyebbé tesszük a daganatsejtet, és ugyanolyan mennyiségre jobban pusztul.
2: Tehát segíthetjük magát ezt a terápiát ezzel.
3: Hogyne. Így van. A bőjt a stresszeli, pusztítja, gyengíti a tumorsejteket, és ahhoz jön a kemo okozta stressz pluszban, és akkor ezek együttesen hatnak. Tehát magyarul érdemes ezt is alkalmazni. És van még egy ilyen, ami szintén egy ilyen célzott negatív hatás, és szelektíven sokkal inkább negatívabb a tumornak, ez a szauna, a hőterhelés. Tehát amennyiben hőterhelésed van, akkor annak megint van egy daganat pusztító hatása, mert ez egy szintén stressz. Mozgás, étkezés, kihagyás, hőterhelés, sőt, bizonyos polifenolok, amiket olivában is megtalálhatóak, ezek mind...
2: Ez nagyon tetszik nekem, Gyula, ez nagyon jó van. És különben itt azért van realitása ennek, amit most mondtál, mert ezek mindenki számára elérhető dolgok. Egy pici akaraterővel beiktatható dolgok. Ezekért nem kell átmennünk egy másik országba. Ez mindenkinél tulajdonképpen ott lehet, akár a szomszédba, és ezért túl sokat nem kell tenni. Egy dolgot tenni kell, el kell határozni magunkat.
3: Igen, és meg kell csinálni. Pontosan így van. És ezek kis stresszt csinálnak az egészséges sejteknek, ami aztán jó nagy választ csinál magának, pozitív választ, és pozitívan jön ki belőle, de drámaian egyeli a, a tumorsejteket, tehát ott igazából az már nem fogja tudni ezt túlélni. Na, nézzük meg, hogy hol tart a tudomány. Ugye a mozgás daganatról való terápiás alkalmasságát bizonyítottuk, már tudjuk, hogy emlőtumoroknál rendkívül hatékony, tudjuk, hogy prostatatumoroknál rendkívül hatékony, tudjuk, hogy vastagbél-végbél tumoroknál rendkívül hatékony. A többi daganat vonatkozásában most kezdenek el érkezgetni az agytumorokról szóló kutatási eredmények, hogy ott is jó a terápiában a mozgás, és egyre több tanulmány várható ezen a területen, tehát ebből egyre több tanulmány
2: fog érkezni. Ez nagyon jó. Jó, ez tényleg, ez fontos. Fontos az, hogy ezt hallják a hallgatók, mert higgyék el, hogy nincsenek magukra hagyva. Akkor sem, amikor szembesülnek esetlegesen egy diagnózissal. És fontos az, hogy ne veszítsék el a hitüket, mert van ebbe az egész dologba remény.
3: Így van, és amikor én nem akarok összecsapni egy-egy ilyen betegséggel, akkor elmegyek, és mozgok, és terhelem magam, és nem eszem annyit, és nem mindig eszem, stb. És akkor szaunázom, és
2: mozgás,
3: minden
2: bőjt, dolgot, szauna.
3: És mind megcsinálom, mert úgy vagyok vele, hogy ezt egészségesen sokkal, de sokkal könnyebb csinálni, mint egy daganatos betegség egy diagnózisával. Tehát ez egy rendkívül fontos dolog. Tehát én teszek egy csomó mindent, megyek hegyre össze-vissza, de az csak szódavíz, ugye?
2: Igen.
3: Na, akkor most mutasd, hogy te mit tudsz. Lássuk a medvét, hogy így fogalmazza.
2: Hát én máshogy gondolkodom egy picit, nekem nincsenek hegyeim, én a következőt csinálom. Ugye én kutyával élek, így éppen ezért engem sűrűn láthatnak a városban, hogy én egyfolytában kutyával közlekedek az utóbbi időben, hál' Istennek azért most már egyre többet. Ez azt jelenti, hogy naponta 12 kilométert tolunk. Ezt ugye megfelelő elosztásban, mi már reggel 6 óra előtt kint vagyunk, és még este 9 óra magasságában még mindig kint vagyunk. Én minden másnap edzek, ez azt jelenti, hogy minden másnap van egy jó másfél órás edzésem, ezek súlyzós edzések. Ezeket egy nagyon kedves barátom koordinálja, aki személyedző, de nem dolgozik velem, hanem én önmagamban csinálom ezeket a dolgokat, de kaptam tőle egy nagyon jó mankót, vezetőt, ami ezzel kapcsolatos. Egyik héten ez 3 nap, másik héten pedig 4 nap. És az elmúlt 1 hónapnak van még egy óriási fejlesztése nálam, ez pedig a te tanácsodra megtörtént az, hogy van egy barátom, aki egy házban egy közös képviselő, most nem akarom kiadni magunkat.
3: Csak nem lépcsőző.
2: De, és wow. Nagyon rosszul megy. Tehát, hogy hagyd mondjam el azt, hogy ebbe tényleg ott aztán bele lehet pusztulni. Szóval utána meg jó, nagyon jó. Tehát én ezt úgy mondom, hogy én ezt...
3: Majdnem csúnya szót mondtam, piszkáltál engem, hogy felverem a lakókat, akkor te mit csinálsz?
2: Hát én egy olyan házba megyek, ahol nincs élet.
3: Ja, így könnyű. Oké. Na akkor, ami a lépcsőzésnél rendkívül fontos lesz, amikor eljön az a szint, és onnantól kezdve fogod élvezni, hogy kettessével szedd a lépcsőt.
2: Ez még odébb van.
3: Az nagyon jó, én már és ezért csendes az én lépcsőzésem, mert nem tök, hanem ilyen nagy
2: szeretnék én úgy beszélni, mert én azért nem hőzöngök ezzel, és most én tökéletesen megértem azokat. Nekem minden nap szinte, amikor ezt el kell kezdeni, ez egy fájdalom. Tehát, hogy aki azt mondja, hogy ezt várja, annak én csókolom a két orcáját, de hát én nem.
3: Még. Tibi, fogod várni.
2: Remélem.
3: Fogod várni.
2: Lehet, hogy bennem amikor... van a hiba, nálam ez a flow érzés még nem jött el.
3: Hát így van, ennyi, csak semmiféle hiba nincs. Figyelj, én olyan gyűlölettel mentem a hegyre, amit te most valószínűleg
2: ezt
3: a
2: mondom neked. Jól megfogalmaztad.
3: Tiszta gyűlölettel. Tehát
2: én gyűlölöm az utcát, Gyula. Ahol van ez az épület, érted?
3: De ez ilyen. És egyszerűen nem akarom, ez nem akarok fulladozni, nem akarok rosszul lenni, nem akarok szédülni, nem akarok szétugró.
2: Pedig az van.
3: Csak ez van. Így van. És egy idő után, de mindig elmentem, tehát akármennyire is ez volt a negatív érzésem, volt, amikor teljesen ramatyul éreztem magam. Tehát azt mondtam, hogy én ebbe bele fogok halni.
2: Ez tegnap volt.
3: Nálam már nagyon hónapokkal ezelőtt.
2: Nem az, hanem nálam is ez tulajdonképpen ez nem egy egyhetes játék, hanem ugye most már idestova majdnem egy hónapja megy ez a dolog, és Ez nagyon nehéz, gyerekek. Ez borzalmasan nehéz. Nekem azt mondta az edző barátom, hogy ha és amennyiben különben már ez könnyen fog menni, akkor meg majd ad nekem súlyt.
3: Pontosan így. Na ez a lényeg. Uh-huh. Tehát én is már másik utat kell, hogy válasszak, és erre mondtam azt neked, hogy már futnom kell fölfelé, mert már annyira könnyű, uh-huh. és amikor megjön az az érzés, hogy én ennél még jobbat akarok, és még inkább akarom, és élve, az az élvezet jön, hogy ezt meg tudom csinálni, hogy ezt ennyi idő alatt, hogy ilyen pulzus, hogy ilyen gyorsan esik vissza, stb. És azt érzed, hogy veszi át az élet a kezdődő halál helyét a szervezetedben, ez a nem mindegy. Hát ez igen. A nem mindegy.
2: Én nem akart elnézést kérek a betegeitől, mert hallottam, hogy ott kivertem a biztosítékot ezzel a mondattal, hogy szódavíz. Igen, hát biztos, hogy nem. Mert, igen, hogy...
3: Ez így jó. Tehát ez így jó. Neked ez még nem szódavíz, de hát Isten, szénsavmentesnek már.
2: Igen. Jó, hát úgyhogy jó kortyolást kívánunk mindenkinek. Ha más nem ragasztunk rá a hallgatókra, amellett, hogy nazálisan fixált vagyok. Ezt egy nagyon-nagyon picikét, hogy te mondjuk ezt már élvezetből csinálod a mozgást, én még nem, és van erre két példa előttük, de mind a kettő valamilyen utomódon csinálja, én még a fus-puli-fus üzemmódban vagyok. Ha csak pici kedvük van, akkor kezdjék el és csinálják. Ha más nem,
3: a bújtosító... Ha nincs kedvük, akkor is csinálják.
2: A bújtosító nagyköre 1,5 kilométer, tessenek ott 3 kört menni, ott is tudunk találkozni, mert én viszonylag sokszor vagyok ott, és az is nagyon jó. Az 5 kilométer, az szerintem egy olyan embernek, aki eddig kanapéhuszár volt, az csillagos ötös.
3: Az több, mint az. Így van.
2: Jó. Nagyon köszönöm, doktor.
3: Csak elkezdeni nehéz, de régen tudjuk már gyerekkorunk óta, hogy idősebbek is elkezdhetnek.
2: Így van.
3: Fiatalok megtalálnak.
2: Oké. Okay. Jövő héten megint jelentkezünk. Nagyon szépen köszönjük az információkat, és jó pihenést kívánunk.
3: És nem megmondtam, hogy bontott csirkét. Bontott csirkét.
2: Szia.
3: Szervusz, szia.

0: csak Nyíregyházának sikerült. 103,9 MHz-en.
1: A nap 24 órájában.
0: 30 év legnagyobb slágereivel.
2: Best FM.
3: A zenecsatorna.

Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: a fényed.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Nem indult jól az idei szezon a méhészeknek. Mobileszköz a betegellátásban, és ismét várják a mozogni vágyókat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Tavaly nagyon rossz évet zártak a szabolcs-szatmár-beregi méhészek, és az idei szezon sem indult jól. A vármegyében az akác adja a legtöbb mézet, de a fagyok rosszkor jöttek. A részletekről Bugyi Zoltánt, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület vármegyei elnökét kérdezte rádiónk.
4: A késői fagyok egy 4-5-6-7-8 méteres magasságig az akácnak a fiatal hajtásait elérte, és gyakorlatilag a fáknak, a magas fáknak a tetején maradt csak virágrügy, ami eredeti, és ugye ezek fejlődtek. Ugyanakkor az úgynevezett sarjú, ami lefagyott, de utána később újrahajt, az is elindult, és mostani időszakra élve elértünk oda, hogy a virágzás, az eredeti virág az már elment. A sarjúnak is a vége felé járunk. Alapvető tétel az szokott lenni, hogy a sarjú nem mézel, de ebben a mostani körülmények között, amikor meleg volt, egy rövid időszakot mégiscsak tudott nektárt adni. Mindent összevetve talán egy közepes évet, ha zárnak a méhészek akácból, és akkor meglátjuk, hogy a napraforgó időszak az hogy sikerül majd.
3: Mobileszközök segítik a betegellátást. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház közleményében azt írja, az ápolók a mobiltelefonjukon az ápolás támogató rendszerben dolgoznak, vagyis a betegellátással kapcsolatos fontos adatokat rögzítik. Például dokumentálják a gyógyszerelést, rögzítik a vérnyomást, vércukorszintet, lázat és egyéb értékeket. Követik az ellátási folyamatokat, jelzik a változásokat az orvosok és a szakdolgozók felé, és biztosítják, hogy minden információ pontosan és visszakövethetően szerepeljen. Ez a digitális rendszer segíti, hogy a betegellátás mellett az adatrögzítés is folyamatos legyen, ami hozzájárul az ellátás biztonságosabb, átláthatóbb és hatékonyabb működéséhez. Hívják fel a figyelmet! Pilates a bújtosító partján. A Kontroll Pilates csoport június 3-a és augusztus 26-a között minden szerdán várja a mozogni vágyókat. Kérik, hogy az alkalmakra mindenki vigyen magával polifómot, sportruházatot és ásványvizet. A program ingyenes. Ma gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, és egy hideg front hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Napközben szárazabb időre van kilátás itt térségünkben. Sokfelé lesz élénk, erős, néha viharos a szél. A legmelegebb órákban 22 és 31 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és több tájegységünkön átmeneti jelleggel zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben 21-26 fokra van kilátás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez a Best FM, ahol szólnak a legjobb zenék, és én bízom benne, hogy ezt a vasárnapi napot is együtt töltjük. Legalábbis én kettőig hozom a legjobb zenéket. Én Zentai Edit vagyok, a Rasmussal pedig indulunk.

Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Szentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napot. Hallgasd a

Az Ace of Base itt a Best FM-en a legjobb zenék között szólt 8:45-kor. Kívánok mindenkinek nagyon szép reggelt, nyújtózkodást, készülődést, takarítást, sütés-főzést. Gondolom, hogy nagyon sokan mondják, hogy nagyon jól mondott, pontosan ebben a sorrendben történik itt a vasárnap délelőtti időtöltés, de hát én azért azt gondolom, hogy nagyon sokan még a pihenést választják leginkább. Az úton lévőknek jó utat kívánok, a Régiségpiaca környékén pedig már nagy az élet, és ott viszont a parkolásra mindenképpen körültekintően figyeljünk, mert hogy vannak olyan garázsok, ahonnan szerintem a kedves lakótársunk akkor is kiáll, ha ön ott áll, avagy sem. Úgyhogy legyünk mindenképpen résen és figyelemmel legyünk mindenkinek a megfelelő közlekedésével. A mai napon június 14-én a vazulok, a zalánok, a valérok, a herkulesek, a metódok és a hartvigok ünnepelnek, mert hogy ilyen különleges nevek is szerepelnek a kalendáriumban. A legjobb zenék sorát pedig folytatom tovább, hisz

Stefemen a legjobb zenék között ugortunk egy picikét, vagy ugrunk éppen a konyhából a fürdőszobába. Meg nem tudom, milyen teendők vannak itt a hétvégén. Egy biztos, hogy én nyugalmat kívánok mindenkinek, és azt gondolom, hogy sok minden munka megvár minket. Kell ilyenkor egy picikét több időt a reggeli feltöltődésre fókuszálni, mert hogy egyébként rohanunk pont eleget a hétköznapokban, de van egy jó hírem, még egy jó hét van az iskolából, aztán mindenki egy picikét meg tud majd nyugodni. Legalábbis nem kell feltétlenül az órát reggel korára állítani, hanem a gyerekekkel együtt remélhetőleg nagyon sokan fognak tudni egy picikét tovább pihenni. Nem sokára megnézem az időjárást, ám bár a héten itt minden volt, szerintem nagyon sokan eláztunk, sütött a nap, nyomta a fejünket, mindenféle frontok jöttek, mentek, de remélhetőleg ez a kis nyári hangulat, ez megalapozza majd itt ezt a mai napot, hiszen jó azért a vasárnapot úgy tölteni, hogy tudunk majd egy picikét pihenni, talán napozni, strandolni és töltekezni, mert ez mindenképpen fontos lesz majd a jövő heti tempónkhoz. A tempónkat

Dórival a reggelivel, jól, ugye gondolom én, hogy túl vagyunk már rajta, aki velem együtt korán ébredt, biztos, hogy lefőzte már azt a finom kávét, amit egyébként én újból megint csak a kotyogósra vezetek vissza, és nagyon szeretem úgy elkészíteni a kávét, úgy megvan vele a kis reggeli rituálém, elkészül, addig már a pohárba teszem a kis mézemet, fahéjat, jól felengedem tejjel, és imádom úgy inni, hogy vissza tudok kuckózni még egy picikét az ágyba, és úgy az egész napot átgondolom, hogy mi mindent fogok csinálni. Na hát tegyék ezt a Best FM hallgatók, mert mindenképpen jó hatással lesz az egész napi terveket nézve. Én addig zenélek és hozom Sonic dalát, aztán jönnek Diazék, Valmar is velünk lesz még ebben az órában, és ha jól látom, egy jó Madonna-dal is fölcsendül. Csak hogy még jobb legyen ez a vasárnapi nap. Szép napot kívánok!

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

0: Csemen, a vasárnapi naphoz pedig kellemes időtöltést kívánok mindenkinek. Szépen haladunk, mindjárt 9 óra érkeznek a friss hírek, a következő órában is zenélünk, és nem felejtek el programot sem ajánlani, mert hogyha valakinek van kedve ma egy picikét a görög zenét úgy megérezni, netán táncot tanulni, akkor van ennek is lehetősége városunkban. Addig is érdemes ránézni oldalunkra, bestfmnyiregyháza.hu.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Többféle növény pollenje van a levegőben. Pályaorientációs tábor segíti az autista fiatalokat, és bronzérmes lett a nyíregyházi ülőröplabda csapat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Többféle növény pollen szórása okozhat most tüneteket az arra érzékenyeknél. A tünetek súlyossága több mindentől is függhet. Tudta meg rádiónk Csajbók Valéria, nyíregyházi tüdőgyógyász allergológus főorvostól.
3: Az allergia kifejezés tulajdonképpen egy másképp reagálás. Egy környezetünk normálisan meglévő ingerre a megszokottól eltérően másképp, hevesebben reagálunk. Ez a reakció, ami folyik az orrunk, tüsszögünk, viszket a szemünk, ez mind arra törekszik, hogy a bekerült allergént kijuttassuk a szervezetünkből. Vannak enyhe tünetek, és vannak az igen erős kifejezett tünetek, ami allergiás aszmába torkolhat. Tünet függ kortól, nemtől, környezetszennyeződéstől, lakáskörülményektől. Tehát nagyon sok minden összetevője van, amitől függ. Enyhe és egész súlyos eset is előfordul.
2: Pályaorientációs tábor autistáknak. Június végén különleges hiánypótló programnak ad otthont Nyíregyháza. A Ridenc gimnáziumban autizmus spektrumzavarral élő és más sajátos nevelési igényű fiatalok vehetnek részt egy olyan pályaorientációs táborban, amely az önismeretre, az erősségek felismerésére és a jövő tudatos tervezésére helyezi a hangsúlyt. A nyíregyháza.hu azt írja, a szervezők célja, hogy a résztvevők a hétvégére ne csupán új szakmákat és lehetőségeket ismerjenek meg, hanem erősebb önbizalommal, motiváltabban és konkrétabb tervekkel tekintsenek saját jövőjükre. A tábor egyúttal arra is példát mutat, hogy megfelelő támogatással és elfogadó környezettel a sajátos nevelési igényű fiatalok is sikeresen készülhetnek fel a munkavilágára és az önálló életre. Kiváló teljesítménnyel zárta a szezont a Nyíregyházi Sportcentrum ülőröplabda csapata. A Sportcentrum közleménye szerint Dunakeszi adott otthont az NB1-es vegyes ülőröplabda bajnokság utolsó, mindent eldöntő fordulójának. A nyíregyháziak a Panoráma csapata ellen aratott győzelemmel kezdték a napot, majd a Hamburgesen Nagykanizsa együttesét is 3-0-ra múlták felül. Az utolsó mérkőzésen a Mozdulj női csapat ellen 3-1-es sikert könyvelhettek el, amellyel bebiztosították a bajnokság harmadik helyét. Ma gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Napközben szárazabb időre van kilátás itt térségünkben. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a szél. A legmelegebb órákban 22 és 31 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és több tájegységünkön átmeneti jelleggel zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben 21-26 fokra van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Esernyő és nyári ruha, meg napszemüveg, meg szalmakalap, minden kell a mai viselethez, úgy tűnik, csak hogy komfortosak legyünk, és a legjobb zenék is kellenek ahhoz, hogy jó legyen a kedvünk, ehhez érkezik majd hozzánk a Westlife. Rúzsa Magdi, de az óra már is sompollal indul, én Szentai Edit vagyok. 9 óra után is teljen nagyon kellemesen ez a vasárnapi napja.
5: Shake that.

Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok. 103.9 Best FM. A legjobb.

A jó öreg Tom Jones a Cardigans-szel közösen itt a Best FM-en szólt a legjobb zenék között 9:40-kor, és én azt gondolom, hogy a kor nem számít, és nagyon jó látni olyan érettkorú idős hölgyeket, asszonyokat, akik még mindig olyan vehemenciával tudnak tornázni, akár vagy készíteni bármilyen finomságot, amivel lenyűgözik a családtagokat. Jó egészséget kívánok mindenkinek, és azért a karbantartáshoz nagyban hozzájárul az, hogy mennyit mozgunk, úgyhogy ezt lehet tanulni egyébként, és mondjuk fejleszteni olyanoktól, akik korukat meghazudtoló tempóval tornáznak, edzenek, kerékpároznak, mozognak, füvet nyírnak, bármit csinálnak, csak is azért, hogy a kondíciójuk megfelelően működjön. A legjobb egészséget kívánom a Best FM hallgatóknak, és persze a legjobb dalokat is. A Westlife-val a folytatásban, ez a Best FM.

hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

Micsoda lóve van, vagy lóvé, vagy szerelem, és remélhetőleg van is a levegőben, mert hogy ilyenkor nyáron azért nagyon sok pár köt házasságot, megfontoltan remélhetőleg is óriási szerelemmel a szívükben. Csak maradjon is ez meg, én ezt mindig, hát hogy is mondjam, kampányolok ezért, mert hogy azt szokták mondani, hogy nagyon könnyű valakit megszerezni, de megtartani, na az már egy melós dolog, mint az életben bármi, mindennek megvan a két emberre, és mondjuk az a fajta munka, amit bele kell tenni ebbe a kapcsolatban. A hétvége tökéletes egyébként arra, hogy akár randira hívjuk a párunkat, csak úgy, tök mindegy, hogy hová, vagy nem mindegy. Egy a lényeg, hogy menjünk el, és mondjuk egy külsős környezetben legyen egy a fajta megbeszélgetés, egy más impulzus, sokkal jobban megnyílik ilyenkor az ember, és én azt gondolom, hogy ezek a spontán randik mindenképpen jó hatással lehetnek egy kapcsolatra, akár így vasárnap. Június 14-e van, a legjobb zenéket, én pedig addig is hozom a Best FM hallgatóknak, Ricky Martinnal, a TLC-vel és Szakács Gergővel a folytatásban, ez a Best FM.

Mire vége a tanításnak, addigra itt lesz a hamisíthatatlan nyár, és szerintem egész héten érezhettük ezt a nagyon fáradós és nyomott levegőt, úgyhogy akik fejfájósak, biztos, hogy megkínlódták ezt a hetet, mert hogy minden volt, leszakadt az ég, fáradós levegő, füllettség, hát úgy, ha nem csinálunk semmit, és nagyon ki tudunk tikkadni, nem még úgy, hogy valamit csinálunk is. Nem tudom a vasárnapi nappal, hogy állunk, milyen munkafeladatok vannak itt terítéken, de még azt gondolom, hogy a sulisoknak bele kell húzni, mert még a jövő hét tanítással zajlik. Hát utána pedig hétfőn már mondjuk nagyon sokan ugye középszinten érettségiznek, ők már azért izgulnak, én azért izgulok, mert jövő héten szerdán államvizsgázik a fiam, szóval mindig van miért aggódni. Egy biztos, a legjobb zenék miatt ne aggódjanak, hiszen a hangulatot megalapozzuk itt a Best FM-en, mert hogy jönnek a legjobb zenék, aztán Andi is készül majd 10-kor a hírekkel itt a Best FM-en.

0: Estefemet, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon jó, imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Hinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb zenék.

Bizony, jövő héten 33-34 fok is lesz, mégpedig napi rekordot is megélhetünk majd a jövő hét folyamán. Ma még azért benne van itt a levegőben az, hogy némi esőt láthatunk, érzékelhetünk, szelet is egy picikét. Azért a nyarat érezzük, úgyhogy nem kell elővenni a pulóvereket. Abban én biztos vagyok, de ettől pontosabb infót hoz Andi, aki 10 órakor a friss hírekkel érkezik.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Lezárult a tavaszi infrastruktúra fejlesztő program. Ismét a nyíregyháziak véleményére kíváncsiak a turizmus jövőjéről, és országos bajnok a Bemiskola röplabda csapata. Kovács Rádai Andrea vagyok. Lezárult Nyíregyháza önkormányzatának 510 millió forint saját forrásból megvalósított tavaszi infrastruktúra fejlesztési programja. A beruházás sorozat célja a közlekedésbiztonság és a komfort növelése volt, melynek egyetlen folyamatban lévő eleme a Sugár utcai korszerűsítés. A programról Dicső Pétert, a NyírVV Nonprofit Kft. Közterületkezelési igazgatóját kérdezte rádiónk.
3: NyírVV Nonprofit Kft. Már elég régóta bonyolít le ilyen projekteket. Az idejévi fejlesztéseinket, ugye lakossági igények, képviselői igények és saját tapasztalatok alapján állítottuk össze. 30 helyszínen végeztünk munkát, egy helyszínen még jelen pillanatban is folyik ugye a munka a Sugár utcán. Itt csapadék csatornát is kellett építenünk, ugye itt azért tolódott el a kivitelezés befejezési határideje. 8 helyszínen újítottunk fel utakat, a Sugár utca a 9. és 21 helyszínen újítottunk fel járdákat, építettünk járdalapos járdákat, kerékpárút megújult a Kemecsei úton, illetve a Fazekas Járos téren egy lépcső lejárót is teljesen sikerült megújítanunk. Köszönjük a városlakók és a közlekedék türelmét, akik végigélték ezt a tavaszi csomagot is velünk.
2: A turizmus jövőjéről kérdezik a nyíregyháziakat. Egy új lakossági felmérésben most bárki elmondhatja, milyen előnyöket és kihívásokat tapasztal a turizmus fejlődésével kapcsolatban, írja a Város honlapja. Nyíregyháza az elmúlt években jelentős turisztikai fejlődésen ment keresztül. A város számos beruházással és fejlesztéssel erősítette pozícióját a hazai és a nemzetközi turisztikai piacon, miközben évről évre növekszik a látogatók száma is. A most elindult kérdőív célja, hogy az itt élők tapasztalatai és véleményei is megjelenjenek a jövőbeni fejlesztési elképzelésekben. A kérdőív a nyiregyháza.hu oldalról letölthető. Első helyen végeztek a nyíregyházi Bem József általános iskola röplabdás lányai a 3. korcsoportos röplabda diákolimpia országos döntőjében. A döntő során a lányok végig fegyelmezetten, nagy akarattal és egymást segítve versenyeztek. A versenyzőket Sitku Tamara és budaházi Janetka Vivien készítette fel, közölte az intézmény. Ma gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, és egy hideg front hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Napközben szárazabb időre van kilátás itt térségünkben. Sokfelé lesz élénk, erős, néha viharos a szél. A legmelegebb órákban 22 és 31 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és több tájegységünkön átmeneti jelleggel zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben 21-26 fokra van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Jól esik az a bundás kenyér majonézzel, ketchuppal és meleg teával, szerintem így dukál, és így jönnek ki az igazi ízek. Jó étvágyat kívánok, hogyha éppen valaki reggelizik 10 óra után, a legjobb zenéket pedig hozom mellé, mert hogy jön Dr. Béres és a tűzvarázsló, de az óra már is Melanie C dalával indul. Köszönöm a velem rádiózi 2-ig a mikrofon mögött Zentai Edit.

0: FM-ből.
1: A legjavát adjuk.
2: Leszek a dal, mi felrász téged. Leszek a perc, mit át kell élned. Számíthatsz.
0: A legújabbak.

vasárnapi napot kívánok mindenkinek. Vazulók, Jolánok, Justinok, Gyárfások, Rafaelek pedig fölkészülnek a névnap köszöntésre. Tegnap az Antalok, az Anettek ünnepelnek, úgyhogy őket sem felejtjük el köszönteni, és akár meg lehet őket hívni a mai napon egy szuper kis görög táncházra. Szerintem nagyon sokak szeretik ezt a ritmust, és nagyon sokan tudják, hogy ezt gyakorlatilag egy beírt naptárrenddel látogatják meg, már mi a helyszínt illeti. Vasutas Művelődési Ház, Toldi utca 23, ahol a mai napon is 5 órakor csendülnek fel a dallamok, és lehet táncolni majd, és jövő héten vasárnap is, június 21-én szintén jönnek ezek a kis mediterrán hangulatú életérzést ellő varázsló görög dallamok, úgyhogy akinek van kedve, csatlakozhat ehhez a programhoz, aminek a részletei olvashatóak oldalunkról is, bestfmnyiregyháza.hu.

0: a 103.9 Best FM.
1: Best FM-et hallgatjuk minden nap a munkahelyen, a kollégákkal, és egyébként én ideúton és hazafelé úton is az autóban is csak a Best FM-et hallgatom.
0: Otthon, autóban, munkába menet, a Best FM ott van veled.

Hamarosan 10:30, a legjobb zenék pedig szólnak nálunk itt a 103.9-en, és remélhetőleg mindenki biztonságosan közlekedik, automatikusan kapcsolja a biztonsági övet, és ha mondjuk rollerre vagy kerékpárra száll, akkor nem árt nem csak a világító berendezést, a fék vagy éppen a keréknyomást megnézni, hanem mondjuk a bukós isakot is viselni, mert hogy volt most egy road poll akció június első hetében megyénkben, ahol bizony ellenőrizték a kétkerekű járműveket, elsősorban a jól láthatósági ruházat viselését és a bukós isak meglétét is, ami nagyon fontos, ugye?

védeni a saját fejünket, hogyha már kerékpárra vagy éppen rollerre szállunk, és a gyerkőcöknek tudom, hogy nem egy egyszerű a szülőknek elmagyarázni mindezt, de óriási balesetet tudnának okozni. Hát nem csak magukon, mint olyan sérüléseket, hanem ugye nagyon sok esetben előfordul, hogy mást gázolnak éppen el, hogyha olyan sebességgel haladnak. Hát bizony itt a rendőrök figyelték őket, és nagyon úgy tűnik, hogy itt 93 esetben intézkedtek a rendőrök a világítási szabályok megsértése miatt. A nem megfelelő vagy hiányzó világítás ugyanis különösen veszélyes a kétkerekű járművek esetében, hiszen jelentősen rontja az észlelhetőségüket a forgalomban. Bukós isak nélkül 11 közlekedő vett részt a forgalomban, és ezzel is súlyosan veszélyeztették saját testépségüket. Milyen fontos elmondani, és ugye itt is él az a szabály, mint az életben, hogyha az ember saját magán nem tapasztal valami negatív dolgot, addig hiába papolnak nekik. Én viszont minden gyerkőcöt féltek, úgyhogy óvatosan, hogyha már e fajta közlekedési eszközt alkalmazunk és használunk. Kívánok mindenkinek jó utat, balesetmentes közlekedést, és most evezni fogunk, mondjuk egy hajóban. Nekem lenne kedvem Charlie-val és Giovanni-val. Akinek van kedve, üljön fel velünk erre a hajóra.

0: Veszteszemet hallgatjuk minden nap a munkahelyen a kollégákkal, és egyébként én ideúton és hazafelé úton is az autóban is csak a Veszteszemet hallgatom.
1: Otthon, autóban, munkába menet, a Best

senkit, mint a Nox hozta nekünk az Árvadalt itt a Best FM-en a legjobb zenék között, mert hogy bárkinek van lehetősége üzenetet írni nekünk, bestfmnyiregyháza.hu, ahol az üzenőfal megadja ezt a lehetőséget, épp úgy, mint a hírek közötti olvasás is, vagy netán, hogyha programot keresnénk, akkor nyugodtan használja ezt az oldalt, és ennek segítségével keresse a programokat, mert hogy lesz itt még például gyereknap Sóstóhegyen, jövő héten egyébként, úgyhogy ennek a részleteiről is lehet már tájékozódni. Britney Spears jön, aztán Roy és Ádám is jön, és majd a hírek is jönnek. 11-kor, nagyon szép délelőtöt kívánok mindenkinek, ez a Best FM.

Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Zentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljesen kellemesen a napot.

It's a beautiful day, itt a Best FM-en. A legjobb zenék között legyen csodás napja mindenkinek, és én hiszem, hogy nem a külső tényezőktől leszünk mondjuk jó hangulatban, hanem ha az ember saját magának is megtalálja a kis nyugodt világát, akkor jól tudja magát érezni bármitől. Egy jó könyvtől, egy jó társaságtól, vagy csak úgy. Na hát én nagyon szép napot kívánok mindenkinek, és nem sokára 11 óra van. Jennifer Lopez még énekel nekünk, aztán Andi hozza a friss híreket. Ami fontos, hogy itt ebben a hőségben figyeljünk magunkra, hidratálás nagyon fontos, folyadékot hörpincsünk csak, amennyi csak jól esik.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Nem indult jól az idei szezon a méhészeknek. Mobileszköz a betegellátásban, és ismét várják a mozogni vágyókat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Tavaly nagyon rossz évet zártak a szabolcs-szatmár-beregi méhészek, és az idei szezon sem indult jól. A vármegyében az akác adja a legtöbb mézet, de a fagyok rosszkor jöttek. A részletekről Bugyi Zoltánt, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület vármegyei elnökét kérdezte rádiónk.
3: A késői fagyok egy 4, 5, 6, 7, 8 méteres magasságig az akácnak a fiatal hajtásait elérte, és gyakorlatilag a fáknak, a magas fáknak a tetején maradt csak virágrügy, ami eredeti, és ugye ezek fejlődtek. Ugyanakkor az úgynevezett sarjú, ami lefagyott, de utána később újrahajt, az is elindult, és mostani időszakra érve elértünk oda, hogy a virágzás, az eredeti virág az már elment. A sarjúnak is a vége felé járunk. Alapvető tétel az szokott lenni, hogy a sarjú nem mézel, de ebben a mostani körülmények között, amikor meleg volt, egy rövid időszakot mégiscsak tudott nektárt adni. Mindent összevetve talán egy közepes évet, ha zárnak a méhészek akácból, és akkor meglátjuk, hogy a napraforgó időszak az hogy sikerül majd.
2: Mobileszközök segítik a betegellátást. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház közleményében azt írja, az ápolók a mobiltelefonjukon, az ápolás támogató rendszerben dolgoznak, vagyis a betegellátással kapcsolatos fontos adatokat rögzítik. Például dokumentálják a gyógyszerelést, rögzítik a vérnyomást, vércukorszintet, lázat és egyéb értékeket. Követik az ellátási folyamatokat, jelzik a változásokat az orvosok és a szakdolgozók felé, és biztosítják, hogy minden információ pontosan és visszakövethetően szerepeljen. Ez a digitális rendszer segíti, hogy a betegellátás mellett az adatrögzítés is folyamatos legyen, ami hozzájárul az ellátás biztonságosabb, átláthatóbb és hatékonyabb működéséhez. Hívják fel a figyelmet! Pilates a bújtosító partján. A Control Pilates csoport június 3-a és augusztus 26-a között minden szerdán várja a mozogni vágyókat. Kérik, hogy az alkalmakra mindenki vigyen magával polifómot, sportruházatot és ásványvizet. A program ingyenes. Ma gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, és egy hideg front hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Napközben szárazabb időre van kilátás itt térségünkben. Sok felé lesz élénk, erős, néha viharos a szél. A legmelegebb órákban 22 és 31 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és több tájegységünkön átmeneti jelleggel zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben 21-26 fokra van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra

ebben az órában is a legjobb zenék jönnek. Császár elődel jön a Tiltott Szerelem, jön Nelly Furtado, jön Ákos, jön a Krisztál és Whitney Houston is. Én pedig maradok egészen kettőig, rádiózom velem. Én Szent a Jedit vagyok.

szép délelőtöt kívánok mindenkinek, és jó tervezgetést így erre a mai napra, legyen az piaclátogatás, vagy csak otthoni készülődés, takarítgatás, főzés, nem tudom, hogy kinek mi a fő attrakciója így vasárnap. A kutyus sétáltatását pedig inkább az esti órákra tendáljuk, és figyeljünk rájuk is, mert hogy itt az állati hőség dukálja azt is, hogy hidratálni kell a kis kedvenceinket is ebben a nagy melegben, mert hogy nem csak a mi szervezetünket terheli meg, vagy viseli meg, hanem a házi kedvenceinket is érintheti rosszul a meleg. Az állatorvosok is figyelmeztetnek arra, hogy mindig gondoskodjunk megfelelő mennyiségű vízről, hideg vízről lehetőség szerint, valamint biztosítsuk az állatkáink számára is az árnyékos és hűvös helyet, és ha mondjuk hőgutának a tüneteit észlelnénk, akkor mindenképpen forduljunk állatorvoshoz. Én a legjobb zenékhez fordulok, és Nelly Furtado dalát már is indítom itt a Best FM-en.

0: Szerusztok, én Nyíregyházi vagyok, és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatlak online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a Bestefem teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról nap, mint nap és Szabolcs már Bereg megyéről. Leginkább titeket hallgatom a reggeli műsorban, imádom egyik hangjáért, megőrülök Norbiért, jó tetejű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz még.
1: Bárhol is vagy, ott van veled.

zenék között. Jó étvágyat kívánva, és jó készülődést most már az ebédhez, mert hogy nem sokára eljön ennek is itt az ideje. Kinél mi lesz terítéken? Húsleves, rántott húsi, pörkölt, sült hús, saláta. És hogyha azt mondom, hogy férfiak mit részesítenek előnyben, akkor még mindig nagy százalékban a húsra voksolnak. Hát mi csajok el vagyunk jobban, ugye mindenféle salátán, meg halasételeken. Hát ehhez is jó étvágyat kívánok mindenkinek. Programajánlattal is készültem, mert hogy együtt fogjuk ünnepelni a Nemzetközi Jóga Napot, már akinek van kedve majd együtt jógázni június 19-én, pénteken 17:30 a Continental Arénában van ennek lehetősége, és az oldal, amiről én is lestem ezt a programot, nem más, mint a nyíregyháza.hu. Érdemes megnézni, és jó előre már beírni a jövő heti kis programot.

Igaz, hogy már a gyereknap elmúlt, ám bár vasárnap nagyon sok helyen van gyereknap, főleg akkor, hogyha apás hétvége van, vagy éppen a nagyszülők is megkapják a gyerkőcöket. Ez mindenkinek jól tud esni, leginkább a szülőknek, hogy felszusszannak. Viszont van egy lehetőség, majd jövő héten csütörtökön a Sóstóhegyi gyereknapra várják, ugyanis itt a Szabó Lőrinc tagintézmény udvarán, cím Igrice utca 6, Sóstóhegy. A gyerkőcöket, ahol egész napos program lesz, reggel 9-től zumba, majd freestyle foci bemutató 10 órakor, 12-kor Rolling Kids program, és 1 órakor az Apacukos zenekar koncertjét lehet majd itt meghallgatni. Mellette persze ugrálóvár, cukorágyú, fagyigé, popcorn, jékása és óriás csúszda is várja az apróságokat. Ez egy nagyon jó kis program lehetőség, főleg úgy, hogy másnap pedig vég a tanításnak, úgyhogy gondolom, hogy nem véletlenül van erre a dátumra ez a program szervezve. bestfmnyiregyháza.hu az oldal, ahonnan még több programot talál, és tud olvasgatni, valamint tervezni majd.

0: Mindenre figyelünk, leginkább kedves autósok, fontos arra is figyelni, hogy júniusban lejár a határidő, és 170 ezer autóst fenyeget a forgalmi engedélynek az elvesztése, ugyanis még több mint 170 ezer üzemben tartó nem rendezte az idei gépjármű adót, figyelmeztet közleményében az adóhatóság, erre is figyelni kell. Egyébként a magánszemélyek és az egyéni vállalkozók június 30-áig kérhetnek, például automatikus lán legfeljebb 5 havi pótlékmentes részletfizetést. Érdemes egyébként néhány koppintással elindítani vagy elintézni a NAV mobil alkalmazásban mindezt, mert hogyha valaki csak elfelejtette befizetni az adót, ők is percek alatt elintézhetik bármikor, bárhonnan, akár online is. Erre figyeljünk, és a hírekre is, ami pontban délben érkezik itt a Best FM-en.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Többféle növény pollenje van a levegőben. Pályaorientációs tábor segíti az autista fiatalokat, és bronzérmes lett a nyíregyházi ülőröplabda csapat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Többféle növény pollen szórása okozhat most tüneteket az arra érzékenyeknél. A tünetek súlyossága több mindentől is függhet. Tudta meg rádiónk Csajbók Valéria, nyíregyházi tüdőgyógyász allergológus főorvostól.
3: Az allergia kifejezés tulajdonképpen egy másképp reagálás. Egy környezetünk normálisan meglévő ingerre a megszokottól eltérően másképp, hevesebben reagálunk. Ez a reakció, ami folyik az orrunk, tüsszögünk, viszket a szemünk, ez mind arra törekszik, hogy a bekerült allergént kijuttassuk a szervezetünkből. Vannak enyhe tünetek, és vannak az igen erős kifejezett tünetek, ami allergiás asztmába torkolhat. Tünet függ kortól, nemtől, környezetszennyeződéstől, lakáskörülményektől, tehát nagyon sok minden összetevője van, amitől függ. Enyhe és egész súlyos eset is előfordul.
2: Pályaorientációs tábor autistáknak. Június végén különleges hiánypótló programnak ad otthont Nyíregyháza. A Ridenc gimnáziumban autizmus spektrumzavarral élő és más sajátos nevelési igényű fiatalok vehetnek részt egy olyan pályaorientációs táborban, amely az önismeretre, az erősségek felismerésére és a jövő tudatos tervezésére helyezi a hangsúlyt. A nyíregyháza.hu azt írja, a szervezők célja, hogy a résztvevők a hétvégére ne csupán új szakmákat és lehetőségeket ismerjenek meg, hanem erősebb önbizalommal, motiváltabban és konkrétabb tervekkel tekintsenek saját jövőjükre. A tábor egyúttal arra is példát mutat, hogy megfelelő támogatással és elfogadó környezettel a sajátos nevelési igényű fiatalok is sikeresen készülhetnek fel a munkavilágára és az önálló életre. Kiváló teljesítménnyel zárta a szezont a Nyíregyházi Sportcentrum ülőröplabda csapata. A Sportcentrum közleménye szerint Dunakeszi adott otthont az NB1-es vegyes ülőröplabda bajnokság utolsó, mindent eldöntő fordulójának. A nyíregyháziak a Panoráma csapata ellen aratott győzelemmel kezdték a napot, majd a Hamburgesen Nagykanizsa együttesét is 3-0-ra múlták felül. Az utolsó mérkőzésen a Mozdulj női csapat ellen 3-1-es sikert könyvelhettek el, amellyel bebiztosították a bajnokság harmadik helyét. Ma gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést és egy hideg front hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Napközben szárazabb időre van kilátás itt térségünkben. Sokfelé lesz élénk, erős, néha viharos a szél. A legmelegebb órákban 22 és 31 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és több tájegységünkön átmeneti jelleggel zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben 21-26 fokra van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Nagyon köszönjük, Andi, neked a híreket, a következő órában is visszavárunk, addig pihenő. Jó zenéket élvez te is, mert hogy jön Lili Ellen és a Smile, aztán örvényünk Ákossal, és egy nagy kedvencem Simple Red is érkezik majd a Starszal itt a Best FM-en.

0: Szerusztok, én Nyíregyházi vagyok, és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatlak online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a bestesen teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról nap, mint nap is Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről. Leginkább titeket hallgatok a reggeli műsorban, imádom együtt hangjáért, megőrülök Norbiért, jó kedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem ez jó sokáig így lesz még.
1: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

szeretünk, főleg akkor, hogyha jól mozgunk adott helyen, és ez elég csak otthon is. Mondjuk, hogyha otthon jól teljesítünk, nem kell ahhoz mondjuk egy Balatont átúszni. Ja, ha már balatoni átúszás, rekord érdeklődés övezi az idei versenyt, mert hogy néhány héttel a rajt előtt már betelt a 44. Lüdő Balaton átúszás legnépszerű versenyszámának nevezési kerete. A szervezők tájékoztatása szerint az 5,2 kilométeres főtávra már nem lehet jelentkezni, miután elérték a maximálisan engedélyezett 10.500 fős létszámot. Nagyon nagy az érdeklődés egyébként a többi kategóriában is, legalábbis itt a Révfülöp és a Balaton-Boglár közötti táv felén a 2,6 kilométeres féltávon már szintén csak néhány szabad hely maradt. Hasonló a helyzet itt a Jettel Balaton áthúzásnál is, ahol a résztvevők állva evezős deszkán vagy szuppal teljesítik az 5,2 kilométeres útvonalat. Az idei Balaton átúszást július 18-án rendezik meg, a résztvevők pedig három különböző kihívás közül választhatnak majd, ugye a hagyományos 5,2 kilométeres úszás mellett a rövidebb 2,6 kilométeres táv is lehetőséget kínál azoknak, akik szeretnék kipróbálni magukat a nyílt vízi úszásban. Hát jó kis buli lesz ez, csak akkor nem menjek pont arra nyaralni, mert biztos, hogy rengetegen mennek még csak nézelődni is. Jó utat kívánok mindenkinek, a Nyíregyházán nézelődik óvatosan, és persze figyeljünk a közlekedésben, ez nagyon fontos. Jön Nelly dala, aztán fölkészül a New Level Empire is, itt a Best FM-en.

Jó, hogy George Michael itt a Best FM-en a legjobb zenék között, és nagyon sokan most már itt a nyári melegben biztos vagyok benne, hogy a klímákat is kitisztítattuk és használjuk. Egyébként nagyon érdekes, mert nekem is van mindenki cikizett már azzal, hogy miért nem köttetek be egy klímát, és ha bevallom őszintén, én 2 év alatt alig kapcsoltam be. Jó, hogy tudom, hogy most sokan felszusszannak. Ettől függetlenül azt mondják a szakértők, hogy a leghatékonyabban akkor működik a légkondicionáló, hogyha 24-25 fok közötti hőmérséklete van beállítva, mert hogy ebben a tartományban gyorsabban képes lehűteni a helyiséget, miközben gazdaságosabban üzemel. A szakértők szerint akár 5-10%-os energia megtakarítás is jelenthet, hogyha 1-1 fokkal alacsonyabb vagy magasabb a beállítás, ami a nyári hónapok végére már a villanyszámlán is érezhető lesz, úgyhogy érdemes ezzel is egy picikét úgy játszani. Hát mondjuk nem egyszerű munkahelyeken, ahol többen dolgoznak, mert van, aki fázik, van, akinek melege van, és soha nem egyszerű. Ki hol ül, éppen ráfújja a hideget. Egy biztos, hogy a megfelelő hőmérséklet nem csak a fogyasztás miatt fontos, hanem a túl melegre állított helyiségekben magasabb lehet a páratartalom, ami bizony kedvezhet a baktériumok és a penészgombák elszaporodásának, és ez különösen azoknak jelenthet problémát, akiknek mondjuk krónikus légúti betegsége van, vagy éppen aszmás, vagy netán allergiás. Szóval a szakemberek szerint a 24-25 fokos hőmérséklet kellemesebb és egészségesebb beltéri környezetet teremthet a nyári hónapokban. Hát hevül a hangulat, főleg egy ilyen daltól, amitől egy picit úgy eszünkbe juthat egy-két szerelem. Netán a rakparton? Jön a Well, hello, ez a Best FM.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.2.

Az embertelen dal és az embertelen meleg, ami jön még itt ránk majd a jövő hét folyamán, az tuti. Páradús levegő, úgyhogy szegény frontérzékenyek biztos kapkodják a fejüket, és főleg azok, akik mondjuk mindenféle allergiás tünettől még mindig szenvednek, mert hogy még mindig vannak olyan allergén anyagok, amik a levegőben ott vannak, úgyhogy jó egészséget kívánok mindenkinek, és egy picit most azzal fogok néhány gondolatban foglalkozni, hogy ismerünk-e olyan embereket, akik magukban beszélnek. Én egyébként ez a kategória vagyok. Sokszor a lakásba jövök, megyek, vagy éppen megyek valahová, akkor mondom azt, amit nem szeretnék elfelejteni. Hát van egy jó hírem, hogy nagyon sokan furcsának találják ezt a szokást, pedig a pszichológusok szerint az egyik leghasznosabb mentális eszközünk lehet, hogyha magunkban beszélünk. Mert hogy volt egy kutatás, amiben a résztvevőknek különböző tárgyakat kellett megtalálniuk a képek között. Az egyik csoportnak azt mondták, hogy a keresett tárgy nevét ismételgessék hangosan, miközben kutatnak, a másik csoport pedig csendben dolgozott. Hát az eredmény nagyon meglepő volt, mert hogy azok, akik kimondták a keresett tárgynak a nevét, gyorsabban megtalálták, mint azok, akik nem mondták ki. Szóval a kutatók szerint, amikor hangosan kimondunk egy szót, azaz agy egyszerre aktiválja a nyelvi feldolgozásért és a hallásért felelős területeket, és ez segít fókuszálni a figyelmünket, és hatékonyabban feldolgozni az információt. Úgyhogy ha valaki mondja magában, hogy hol a szemüvegem, hol van a szemüvegem, az valójában nem biztos, hogy a szétszórtságra utal, épp ellenkezőleg az agyunk egy probléma megoldó stratégiát használ. Hát én azt mondom, hogy jön Kollányi Zsuzsi dala, és tényleg jön. Ez már az eszembe jutottál, itt a Best FM-en.

egy órás hírek Anditól, a következő óra zenei csemegéi közül pedig már is mondom, hogy kik azok, akiket biztosan fogunk hallani. Justin Timberlake-kel indítom az órát, aztán az Animal Cannibals is velünk lesz. Horváth Tomi és Robbie Williams is érkezik majd itt a Best FM-en. Rádiózom, elem a teheti még a következő órában.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Lezárult a tavaszi infrastruktúra fejlesztő program. Ismét a nyíregyháziak véleményére kíváncsiak a turizmus jövőjéről, és országos bajnok a Bemiskola röplabda csapata. Kovács Rádai Andrea vagyok. Lezárult Nyíregyháza önkormányzatának 510 millió forint saját forrásból megvalósított tavaszi infrastruktúra fejlesztési programja. A beruházás sorozat célja a közlekedésbiztonság és a komfort növelése volt, melynek egyetlen folyamatban lévő eleme a Sugár utcai korszerűsítés. A programról Dicső Pétert, a Nyírvévé Nonprofit Kft. Közterületkezelési igazgatóját kérdezte rádiónk.
3: Nyírvévé Nonprofit Kft. Már elég régóta bonyolít le ilyen projekteket. Az idejévi fejlesztéseinket, ugye lakossági igények, képviselő igények és saját tapasztalatok alapján állítottuk össze, 30 helyszínen végeztünk munkát, egy helyszínen még jelen pillanatban is folyik ugye a munka a Sugár utcán, itt csapadékcsatornát is kellett építenünk, ugye itt azért tolódott el a kivitelezés befejezési határideje, 8 helyszínen újítottunk fel utakat, a Sugár utca a 9. és 21 helyszínen újítottunk fel járdákat, építettünk járdalapos járdákat, kerékpárút megújult a Kemecsei úton, illetve a Fazekas Járos téren egy lépcső lejárót is teljesen sikerült megújítanunk. Köszönjük a városlakók és a közlekedők türelmét, akik végigélték ezt a tavaszi csomagot is velünk.
2: A turizmus jövőjéről kérdezik a nyíregyháziakat. Egy új lakossági felmérésben most bárki elmondhatja, milyen előnyöket és kihívásokat tapasztal a turizmus fejlődésével kapcsolatban, írja a Város honlapja. Nyíregyháza az elmúlt években jelentős turisztikai fejlődésen ment keresztül. A város számos beruházással és fejlesztéssel erősítette pozícióját a hazai és a nemzetközi turisztikai piacon, miközben évről évre növekszik a látogatók száma is. A most elindult kérdőív célja, hogy az itt élők tapasztalatai és véleményei is megjelenjenek a jövőbeni fejlesztési elképzelésekben. A kérdőív a nyiregyháza.hu oldalról letölthető. Első helyen végeztek a nyíregyházi Bem József általános iskola röplabdás lányai a 3. korcsoportos röplabda diákolimpia országos döntőjében. A döntő során a lányok végig fegyelmezetten, nagy akarattal és egymást segítve versenyeztek. A versenyzőket Sitku Tamara és budaházi Janetka Vivien készítette fel, közölte az intézmény. Ma gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, és egy hideg front hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Napközben szárazabb időre van kilátás itt térségünkben. Sokfelé lesz élénk, erős, néha viharos a szél. A legmelegebb órákban 22 és 31 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és több tájegységünkön átmeneti jelleggel zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben 21-26 fokra van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Köszi, Andi, a híreket! Június 14-e van, vasárnap, és holnap pedig már érettségiznek azok a kedves diákok, akik középszinten fognak majd szóbeli vizsgát tenni. Értük, szurkolok, és azért aludjanak majd egy nagyot délután vagy este, mert hogy kell a kipihent fej. Mindenkinek kell, és a legjobb zenét.

0: do something. Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom, állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyok, mert ez a 103.9 Best FM.

Mosolyogni nagyon jó fegyver, és a múltkor én a közlekedésben alkalmaztam a mosolyomat, mert hogy előttem egy nagyon ideges hölgy vezetett, és szeretett volna leparkolni, én pedig egy picit közelebb mentem hozzá, és ő rögtön felemelte a kezét, hogy mit akarsz, minek jössz, és én ösztönszerűen mosolyogtam, és nem tudott a szituációval mit kezdeni. Persze mondtam neki, hogy parancsolj, állj be! Lehet alkalmazni ezt a tematikát. Egyébként itt a nyelvészet és maga az, hogy milyen beszédet folytatunk, ez nagyon fontos, és arról is olvastam a múltkoriban, hogy a csúnya szavak használatát vagy a káromkodást bizony az használja, akinek kevés a szókincse. Úgyhogy ezzel lehet védekezni. Én nem védekezek, hanem a legjobb zenéket hozom még ebben az órában, Rihannával a folytatásban, aztán jön Staccato és Horváth Tomi dala is. What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying? Stop looking at what you ain't got, start being thankful for what you do got. Let's get it to him, baby girl. Hey, shine a star. That's right.

Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Szentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napot.

Tehát amikor nagy a hőség, automatikusan nyúlunk a folyadékért, ezt nagyon jól tesszük, viszont azt mondják, hogy kerülni kell ilyenkor a túl hideg italokat, mert oké, hogy csábító lehet egy jól lehűtött jegeste a forró napokon, de nem feltétlenül tesz jót a szervezetnek, mert hogy mindig a szervezetünk az egyensúly fenntartására törekszik, és hogyha nagyon hideg italt iszunk, akkor jelentős energiát használ fel arra, hogy felmelegít.

se azt, úgyhogy ez növelheti a testhőmérsékletet és fokozhatja a folyadékvesztést, ami bizony kiszáradáshoz vezethet. Magyarázzák a szakértők, és bizony a túlhideg italok az emésztőrendszerünket is megterhelheti. Jön a túlzott légkondicionálás, nem biztos, hogy megfelelő, ráadásul, hogyha hosszú ideig tartózkodunk olyan helyiségben, ahol a légkondi gőzerővel megy, ott bizony kiszáríthatja a felső légutakat, a fülünket, az orrunkat és a torkunkat is veszélyeztetheti, úgyhogy óvatosan, nem csak a klímákkal, hanem az a ventilátor használatával is, főleg, hogyha elalszunk mondjuk mellette, ez sem lehet jó hatással a szervezetünkre, mint ahogy jön a hideg zuhany, amit én egyébként imádok, főleg úgy, hogyha langyossal letusolok, és utána egy jéghidegre átváltok, ez nálam ilyen nagyon jól működik, viszont itt is azért óvatosan, mert hogy a szervezet nem biztos, hogy kedveli itt a hirtelen hőmérséklet változásokat, ugyanis a túl nagy hőmérsékleti különbségeket kerülni kell, inkább a langyos körülbelül 20-22 Celsius fokos víz ajánlott, mondják a szakemberek, hogy élénkítő hatása legyen mindennek. Az ablakokat teljesen nyissuk ki, hogyha tudjuk, a jó sok szellőztetés az inkább a hajnali órákban azért indokolt, mert hogy napközben szerintem a redőnyöket húzzuk le, főleg akkor, hogyha oda süt a nap, és nem szeretnénk, hogy nagyon fölmelegítse a szobánkat. Szuper kis vasárnapi délutánt kívánok mindenkinek, jó pihenést, ahhoz mindenképpen le kell húzni a redőnyöket, és talán a rádiókészülékeket is egy lehelletnyit veszünk csak halkabbra. De a konyhában tudom, hogy szólunk, és köszönöm mindig a háziasszonyoknak a visszajelzését. Én jó készülődést kívánok, vagy jó pakolászást. Hát ki, ugye, hogyan éli meg itt az ebédidőt. Egy biztos délutánba fordulva a legjobb zenéket hozom a folytatásban, a kompakt diszkóval is, nem sokára itt a Besten.

biztos, hogy mindenkinek jól fog esni, sok citrommal, jéggel, mentalevéllel lehet készíteni, behűteni és fogyasztani, mert hogy kell magunkat egy picit csillapítani. Ha éppen valaki kirándul, akkor pedig arra mindenképpen figyeljünk, hogy a kullancs veszély igencsak jelen van, akár térségünkön belül, viszont jó hír lehet az, hogy a szúnyogokat írtják, úgyhogy remélhetőleg kevesebb szúnyogot fogunk érzékelni megyénkben és városunkban. A legjobb zenék a folytatásban jönnek, hiszen ez a Best FM az Airi Mafiával és Will Smith-szel a folytatásban.

órási hírek előtt én búcsúzom, és Szendi Hajni jön most, mert Dékán István egy picit pihent egy pár napot. Remélem, hogy teljesen feltöltött energiakészlettel tér majd vissza a holnapi nap folyamán a Best FM hallgatókhoz, amikor visszaáll majd a pizzás játéka is, úgyhogy érdemes lesz majd figyelni. Hát tényleg kíváncsi vagyok, mert sokszor szoktam olyan családokat látni, akik mondjuk 3 gyerekkel elmennek nyaralni, fáradtabban jönnek vissza, mintha itthon maradtak volna. Hát reméljük, ez István esetében nem fogja megállni a helyét. Én viszont nagyon szépen köszönöm az elmúlt óráknak a figyelmét, és csodás délutánt kívánok. Jövő héten hétvégén találkozunk, addig is, ha városban észrevesszük egymást, akkor nyugodtan szólítson meg, örömmel fogok önnel is beszélgetni. Én Szent a Jedit vagyok, a Best FM-en pedig jönnek a legjobb zenék, és persze előtte 2-kor friss hírek.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Nem indult jól az idei szezon a méhészeknek. Mobileszköz a betegellátásban, és ismét várják a mozogni vágyókat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Tavaly nagyon rossz évet zártak a szabolcs-szatmár-beregi méhészek, és az idei szezon sem indult jól. A vármegyében az akác adja a legtöbb mézet, de a fagyok rosszkor jöttek. A részletekről Bugyi Zoltánt, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület vármegyei elnökét kérdezte rádiónk.
3: A késői fagyok egy 4, 5, 6, 7, 8 méteres magasságig az akácnak a fiatal hajtásait elérte, és gyakorlatilag a fáknak, a magas fáknak a tetején maradt csak virágrügy, ami eredeti, és ugye ezek fejlődtek. Ugyanakkor az úgynevezett sarjú, ami lefagyott, de utána később újrahajt, az is elindult, és mostani időszakra élve elértünk oda, hogy a virágzás, az eredeti virág az már elment. A sarjúnak is a vége felé járunk. Alapvető tétel az szokott lenni, hogy a sarjú nem mézel, de ebben a mostani körülmények között, amikor meleg volt, egy rövid időszakot mégiscsak tudott nektárt adni. Mindent összevetve talán egy közepes évet, ha zárnak a méhészek akácból, és akkor meglátjuk, hogy a napraforgó időszak az hogy sikerül majd.
2: Mobileszközök segítik a betegellátást. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház közleményében azt írja, az ápolók a mobiltelefonjukon, az ápolástámogató rendszerben dolgoznak, vagyis a betegellátással kapcsolatos fontos adatokat rögzítik. Például dokumentálják a gyógyszerelést, rögzítik a vérnyomást, vércukorszintet, lázat és egyéb értékeket. Követik az ellátási folyamatokat, jelzik a változásokat az orvosok és a szakdolgozók felé, és biztosítják, hogy minden információ pontosan és visszakövethetően szerepeljen. Ez a digitális rendszer segíti, hogy a betegellátás mellett az adatrögzítés is folyamatos legyen, ami hozzájárul az ellátás biztonságosabb, átláthatóbb és hatékonyabb működéséhez. Hívják fel a figyelmet! Pilates a bújtosító partján. A Control Pilates csoport június 3-a és augusztus 26-a között minden szerdán várja a mozogni vágyókat. Kérik, hogy az alkalmakra mindenki vigyen magával polifómot, sportruházatot és ásványvizet. A program ingyenes. Ma gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést és egy hideg front hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Napközben szárazabb időre van kilátás itt térségünkben. Sokfelé lesz élénk, erős, néha viharos a szél. A legmelegebb órákban 22 és 31 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és több tájegységünkön átmeneti jelleggel zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben 21-26 fokra van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig

Nagyon-nagyon kellemes, szép vasárnapot, jó hétvégét kívánok, jó sziasztázást, gondolom sokan az ebéd utáni kajakómában vannak éppen, meg hát nagyon sokan így lepihennek vasárnap ebéd után, hogy na hát hétvége van, lehet egy kicsit szundizni is, de ezért számtalan programot is választhatunk természetesen ma és a következő napokban is. Itt a Best FM-en ezekről is szó lesz. Június 14-e van, Vazul napja. Isten éltesse a névnaposokat és a születésnaposokat is. Szendi Hajni vagyok, Dékán Pisti még ma nyaral, ezért este 6-ig együtt rádiózhatunk.

Június 14-e van, és ma a vazulokat köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából. A vazul egyébként görög eredetű név, és az a jelentése, hogy király, Isten éltesse. A vazulokat holnap jönnek a jolánok és a videk.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Szászáron 9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Június 14-e van, és ez egy nagyon-nagyon fontos nap, hiszen ma van a Véradók világnapja. Ezen a napon hálás szívvel gondolunk mindazokra, akik önzetlen segítségnyújtásukkal megmentik mások életét. Nem vagyunk egyedül a véradás népszerűsítésében, szerte a világban gyűjtik a vért, hiszen vér csak vérrel pótolható, és ha valaki vért ad, akkor természetesen akár 3 ember életét is megmentheti. A nap eredete, hogy Karl Landstein, osztrák-amerikai biológus, orvos előtt tisztelegnek így, aki felfedezte a vércsoportrendszert. A világnapot a WHO és más nemzetközi szervezetek kezdeményezésére 2004 óta tartják. Nos, ugye több vércsoport is van, van a nullás, az A, a B és az AB, és hát ehhez szokták hozzátenni az úgynevezett RH faktort, hogy RH pozitív vagy RH negatív. Egyébként RH pozitív személy kaphat RH pozitív és RH negatív vért is, RH negatív személy viszont csak és kizárólag RH negatív vért kaphat. Nos, könnyen megjegyezhető, hogy kikinek adhat vért. A nullás az az univerzális donor, tehát bárkinek adhat vért. Az AB plusz pedig az univerzális recipiensnek hívják őket. Minden vércsoporttól kaphat vörös vérsejtet. Aki tud, menjen el, adjon vért. A véradással kapcsolatos információk, helyszínek pedig megtalálhatók

0: FM-ből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

Ez a Best FM kellemes hétvégét kívánok. A Debreceni út bevezető oldalán több helyen megsüllyedt egy közmű fedél, ez akadályt is jelent, de egyébként bújával jelölték, ugyanúgy, ahogy a Szent István utcán a kórház előtti busz megállónál. A Dohány utca 3 szám előtt folytatódnak a parkoló felújítási munkák, felbontották az útburkolatot, a gépjármű forgalmat ez korlátozza. A Vasvári Pál utcán nagyobb torlódások várhatóak a nap 24 órájában, jelzőlámpás irányítás segíti a forgalom haladását. Jó utat kívánok a Best FM-mel!

Jönnek a hírek most itt a Best FM-en, de előtte még mindenféleképpen szeretnék egy programot ajánlani a hallgatóink figyelmébe. Egyre több helyszín kapcsolódik be a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozatba, és természetesen Nyíregyháza sem kivétel. Június 20-án jön a Múzeumok Éjszakája, páncélbazár, történelem, interaktív utazásra várják az érdeklődőket a török hódoltság korába. A helyszín a Kállai gyűjtemény lesz, további részletek a bestfmnyiregyhaza.hu.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Többféle növény pollenje van a levegőben. Pályaorientációs tábor segíti az autista fiatalokat, és bronzérmes lett a nyíregyházi ülőröplabda csapat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Többféle növény pollen szórása okozhat most tüneteket az arra érzékenyeknél. A tünetek súlyossága több mindentől is függhet. Tudta meg rádiónk Csajbók Valéria, nyíregyházi tüdőgyógyász allergológus főorvostól.
3: Az allergia kifejezés tulajdonképpen egy másképp reagálás. Egy környezetünk normálisan meglévő ingerre a megszokottól eltérően másképp, hevesebben reagálunk. Ez a reakció, ami folyik az orrunk, tüsszögünk, viszket a szemünk, ez mind arra törekszik, hogy a bekerült allergént kijuttassuk a szervezetünkből. Vannak enyhe tünetek, és vannak az igen erős kifejezett tünetek, ami allergiás aszmába torkolhat. Tünet függ kortól, nemtől, környezetszennyeződéstől, lakáskörülményektől. Tehát nagyon sok minden összetevője van, amitől függ. Enyhe és egész súlyos eset is előfordul.
2: Pályaorientációs tábor autistáknak. Június végén különleges hiánypótló programnak ad otthont Nyíregyháza. A Ridenc gimnáziumban autizmus spektrum zavarral élő és más sajátos nevelési igényű fiatalok vehetnek részt egy olyan pályaorientációs táborban, amely az önismeretre, az erősségek felismerésére és a jövő tudatos tervezésére helyezi a hangsúlyt. A nyíregyháza.hu azt írja, a szervezők célja, hogy a résztvevők a hétvégére ne csupán új szakmákat és lehetőségeket ismerjenek meg, hanem erősebb önbizalommal, motiváltabban és konkrétabb tervekkel tekintsenek saját jövőjükre. A tábor egyúttal arra is példát mutat, hogy megfelelő támogatással és elfogadó környezettel a sajátos nevelési igényű fiatalok is sikeresen készülhetnek fel a munkavilágára és az önálló életre. Kiváló teljesítménnyel zárta a szezont a Nyíregyházi Sportcentrum ülőröplabda csapata. A Sportcentrum közleménye szerint Dunakeszi adott otthont az NB1-es vegyes ülőröplabda bajnokság utolsó, mindent eldöntő fordulójának. A nyíregyháziak a Panoráma csapata ellen aratott győzelemmel kezdték a napot, majd a Hamburg és a Nagykanizsa együttesét is 3-0-ra múlták felül. Az utolsó mérkőzésen a Mozdulj női csapat ellen 3-1-es sikert könyvelhettek el, amellyel bebiztosították a bajnokság harmadik helyét. Ma gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Napközben szárazabb időre van kilátás itt térségünkben. Sokfelé lesz élénk, erős, néha viharos a szél. A legmelegebb órákban 22 és 31 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és több tájegységünkön átmeneti jelleggel zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben 21-26 fokra van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Friss hírek, információk egy óra múlva jönnek majd újra. Június 14-e van, vasárnap, ma a vazulokat ünnepelhetjük, de hogy miről híres a mai nap, ezt hamarosan elmondom, jön majd a kalendárium a Best FM-en. Szendi Hajni vagyok.

0: Június 14-e van, szépen lassan megérkezünk a hónap közepéhez, ugye ez holnap jön majd el, mert hogy a június az 30 napos, ma a vazulokat köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából, és hát ma van a véradók világnapja, ez egy fontos esemény. Nézzünk egy-két olyan történelmi eseményt, amely ezen a napon történt. 1800-ban megtörtént a Marengói csata. Napóleon tábornok, a francia köztársaság első konzulja csapataival szétverte a melátábornoki császári csapatot. Aztán a porosz-osztrák háború ezen a napon kezdődött el 1866-ban. A harmadik birodalom csapatai bevonultak Párizsba 1940-ben. 1944-ben az amerikai légierő bombázói légitámadást intéztek Kecskemét ellen. Elpusztították a pályaudvaron veszteglő német olajszállító szerelvényeket. Megsemmisítettek több a kecskeméti repülőtéren álló német szállítógépet. A tovább haladó kötelék ezután Budapest déli iparvidékét bombázta. Felgyújtották a csepeli szabadkikötő olajtartályait. Támadták a Weiss-Manfred acélműveket, de a bombák Csepel lakóházaira is hullottak. Súlyos bombatámadás érte a ferencvárosi rendező pályaudvart is. A budapesti légitámadások 100 halálos áldozatot követeltek. Egy másik amerikai légikötelék a pétfürdői ipartelepet kezdte el bombázni. Újabb légicsapást mértek az előző nap megbombázott szőnyi olajfinomítóra is. Mindez tehát 1944-ben történt. Aláírták a Schengeni Egyezményt 1985-ben, 2017-ben pedig kigyulladt egy toronyház Londonban. 72-en meghaltak.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A

Javában tart a labdarúgó világbajnokság. Sok a meccs, de egy csomó zöld hajnalban van, tehát aki nem akar éjszakázni, az ugye természetesen az ismétléseket nézheti meg. Ma este Németország lép majd a pályára, ez mindenféleképpen egy izgalmas meccs lesz majd, aztán pedig Hollandia-Japán mérkőzés is lesz este 10-től, tehát ezek azok, amiket szerintem azért úgy mondjuk kibírunk ébren. Viszont természetesen, ahogy az elmúlt napokban, úgy most is, holnap hajnalban is lesznek majd mérkőzések. Hát például az Elefántcsontpart Ecuador meccs hajnali 3:41-kor kezdődik majd el. Jó szurkolást kívánok! We'll be right back.

Június 14-e van ma, a vazulokat köszönhetjük fenévnapjuk alkalmából, és sok híresség is született ezen a napon, na nézzünk közülük egy párat. Lázár Imre, magyar gazdálkodó, kisgazda politikus, országgyűlési képviselő 1894-ben. Kónya Albert, fizikus, az MTA tagja, aki 56-57-ben Magyarország oktatásügyi, illetve művelődésügyi minisztere volt, 1917-ben született ezen a napon. Korlán Lajos építészmérnök 1926-ban, Laura Efrikian, olasz TV bemondó színésznő 1940-ben. Ma ünnepli a születésnapját Donald Trump, amerikai üzletember, politikus, az Amerikai Egyesült Államok elnöke 1946-ban született, Will Patton, amerikai színész 54-ben, Steffi Graf, német teniszezőnő 1969-ben, még Tassi Attila, magyar autóversenyző 1999-ben. Isten éltesse!

Nincs kifogás, mehetünk mozogni, sportolni, hiszen ebben a hónapban is zajlik a Mozdulj Nyíregyháza program sorozat, és egészen augusztus 30-áig egyébként megvan a menetrend. Ezt részletesen egy plakát formájában már közé is tettük a www.bestfmnyiregyhaza.hu-n. Tehát egy komplett órarendről van szó, ebből jól látszik, hogy holnap is lesznek események. Esés megelőzési mozgásprogramot tartanak reggel 8-tól a Continental Arénában. A városi stadionban, ha esne az eső, akkor a szabadidősportközpontban gerinc torna lesz. Flow kezdő és újrakezdő jogát is tartanak a városi stadionban. A Mozaik Med közösségi futása az erdei tornapályán lesz majd 6 órától, funkcionális edzés pedig a városi stadion Kondi parkjában 19 óra 30 perctől. Ez a holnapi menetrend tehát, és hát fontos, hogy a Mozdulj Nyíregyháza minden egyes programja, sporteseménye ingyenes. További részletek a weboldalunkon.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Lezárult a tavaszi infrastruktúra fejlesztő program. Ismét a nyíregyháziak véleményére kíváncsiak a turizmus jövőjéről, és országos bajnok a Bemiskola röplabda csapata. Kovács Rádai Andrea vagyok. Lezárult Nyíregyháza önkormányzatának 510 millió forint saját forrásból megvalósított tavaszi infrastruktúra fejlesztési programja. A beruházás sorozat célja a közlekedés biztonság és a komfort növelése volt, melynek egyetlen folyamatban lévő eleme a Sugár utcai korszerűsítés. A programról Dicső Pétert, a Nyírvévé Nonprofit Kft. Közterületkezelési igazgatóját kérdezte rádiónk.
3: Nyírvévé Nonprofit Kft. Már elég régóta bonyolít le ilyen projekteket. Az idejévi fejlesztéseinket, ugye lakossági igények, képviselő igények és saját tapasztalatok alapján állítottuk össze. 30 helyszínen végeztünk munkát, egy helyszínen még jelen pillanatban is folyik ugye a munka a Sugár utcán. Itt csapadékcsatornát is kellett építenünk, ugye itt azért tolódott el a kivitelezés befejezési határideje. 8 helyszínen újítottunk fel utakat, a Sugár utca a 9. és 21 helyszínen újítottunk fel járdákat, építettünk járdalapos járdákat, kerékpárút megújult a Kemecsei úton, illetve a Fazekas Járos téren egy lépcső lejárót is teljesen sikerült megújítanunk. Köszönjük a városlakók és a közlekedék türelmét, akik végigélték ezt a tavaszi csomagot is velünk.
2: A turizmus jövőjéről kérdezik a nyíregyháziakat. Egy új lakossági felmérésben most bárki elmondhatja, milyen előnyöket és kihívásokat tapasztal a turizmus fejlődésével kapcsolatban, írja a Város honlapja. Nyíregyháza az elmúlt években jelentős turisztikai fejlődésen ment keresztül. A város számos beruházással és fejlesztéssel erősítette pozícióját a hazai és a nemzetközi turisztikai piacon, miközben évről évre növekszik a látogatók száma is. A most elindult kérdőív célja, hogy az itt élők tapasztalatai és véleményei is megjelenjenek a jövőbeni fejlesztési elképzelésekben. A kérdőív a nyiregyháza.hu oldalról letölthető. Első helyen végeztek a nyíregyházi Bem József általános iskola röplabdás lányai a 3. korcsoportos röplabda diákolimpia országos döntőjében. A döntő során a lányok végig fegyelmezetten, nagy akarattal és egymást segítve versenyeztek. A versenyzőket Sitku Tamara és budaházi Janetka Vivien készítette fel, közölte az intézmény. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és több tájegységünkön átmeneti jelleggel zápor, zivatar is kialakulhat. Az ország nagyobb részén élénk, erős lesz a nyugati észak-nyugati szél. A hajnali órákra egyes tájainkon páraköd képződhet. Hajnalban 6 és 15 fok közötti minimumokra számíthatunk, majd napközben 21-26 fokra van kilátás. Kedden sok napsütésre számíthatunk, melyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg. Helyenként esetleg egy-egy gyenge zápor vagy zivatar előfordulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Friss hírek, információk egy óra múlva jönnek, majd újra nagyon kellemes szép vasárnap délutánt kívánok. Lost, eltűntek, így jártam anyátokkal. Dexter, ezek azok a sorozatok, persze sok ilyen van, amelyek igazán kultikusnak számítanak. Most azonban megjelent a port.hu-n egy olyan összeállítás, hogy melyek azok a sorozatok, amelyeknek a fináléját ma már az alkotók megbánták, hogy úgy csinálták, ahogy, és egészen más befejezést találnának ki, ha most lenne erre lehetőségük. Hogy mi a helyzet tehát a Lost-tal, az így jártam anyátokkal és a Dexterrel, nem sokára elmondom.

További kellemes szép hétvégét kívánok, Szendi Hajni vagyok, ez a Best FM. Június 20-án indul és augusztus végéig tart a Zene Sóston jubileumi 10. évada. A sóstói piacon megrendezett ingyenes koncertsorozat idén is nagyon változatos zenei kínálattal, illetve gyermekprogramokkal várja a kilátogatókat. Az Élő Zene Művészeti Egyesület szervezésében megvalósuló programsorozat már a nyíregyházi nyár egyik meghatározó kulturális eseményévé vált. A fellépők között a rocktól a blueson át a jazzig és a gospelig számos műfaj képviselői helyet kapnak. Akusztikus koncerttel indul a szezon, a jubileumi évad június 20-án az NC akusztik fellépésével kezdődik. A nyitó koncerten ismert slágerek hangoznak majd el akusztikus feldolgozásban. Júniusban még a Brunch és a Menta projekt is színpadra lép. A koncertek minden alkalommal este 7:30-8 várják a közönséget. Egész nyáron szól a zene. A részletes program kitérve a gyerekeknek szánt koncertekre ott van a www.bestefemnyiregyháza.hu.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

Vannak sorozatok, amelyek kultikusnak számítanak, és hát rengetegen megnézik, aztán pedig újra és újra, és amikor egy ilyen kultikus sorozat lezárul, tehát jön a finálé, a sorozat záró epizód, akkor vannak, akik ezzel elégedettek, és vannak, akik nem. De persze évek során több olyan szériával is találkozhattunk, ami nem csak a fanokat nem nyűgözte lezárási szempontból, hanem az alkotókat sem. Legalábbis utólag bevallották, ők megbánták a finálét. A Lost című sorozatot én annak idején néztem, aztán elvesztettem a fonalat, mert mindenki, aki meghalt, az már megint ott volt, meg olyan furcsa volt ez az egész. Aztán mondta a barátnőm, hogy ő nézi a Lostot, na mondom, jó, akkor megnézem én is. Elkezdtem a közepén, rájöttem, nem emlékszem semmire, néztem az elejétől, és akkor itt a végén az utolsó egy-két rész az olyan furcsa volt tényleg. Fel is hívtam a barátnőmet, te hogy értelmezted, mi történt itt. Nos, a Lost finália 2010 májusában került a képernyőre, és több mint másfél évtized telt el azóta, a nézők pedig máig vitatkoznak róla. A két részes befejezés megosztotta a rajongókat és a kritikusokat is. Sokan úgy érezték, hogy számos kérdés megválaszolatlan maradt, miközben a történet egy váratlan fordulattal zárult. Az alkotó Damon Lindelof később elárulta, hogy legnagyobb bánata nem is magával a fináléval, hanem a sorozat hosszával kapcsolatos. Úgy vélte, a Lost túl sokáig futott, és szerinte a történetet ideális esetben 4 évad alatt le kellett volna zárni, de végül 6 szezon készült belőle. Később tanult ebből a hibájából, és az olyan sikeres sorozatai, mint a Hátrahagyottak vagy a Watchmen már jóval hamarabb

A sorozat egyik alkotója, Craig Thomas azt mondta, van egy dolog, amit sajnál, az Így jártam anyátokkal fináléja kapcsán. Egy kivágott jelenetben az özvegyé vált Ted és az időközben elvált Robin évekkel később újra találkoznak, ami szerinte árnyaltabban mutatta volna be a kapcsolatuk újbóli közeledését. Thomas úgy véli, a lezárásnak jót tett volna több játékidő, és ma már sajnálja, hogy a finálé nem lehetett hosszabb. És hát itt a Dexter is, amelynek fináléját sok a minden idők egyik legrosszabb sorozat befejezéseként emlegetik. A 8 évadot megélt széria végén Dexter Morgan a saját halálát szillelt egy viharban. Majd a záró jelenetből kiderül, hogy valójában él, és egy oregoni kisvárosban dolgozik, mint favágó. A nézők jelentős része arra számított, hogy a sorozat végén Dexternek felelnie kell majd a tetteiért, ezért a lezárás sokakat csalódással töltött el. A finálé mögött azonban részben a csatorna döntése állt. A producer Scott Buck később elárulta, hogy a streaming szolgáltató, ahova készült a sorozat, kifejezetten kérte, hogy Dexter ne halljon meg, mert a karaktert a jövőben még vissza szerették volna hozni, ezt egyébként meg is tették. A döntés végül meg is hozta a kívánt eredmény, évekkel később több újabb Dexter széria született, melyek sok rajongó szerint sikeresebben építették tovább a történetet, mint az eredeti sorozat vitatott finália.

Egy magyar kutya lett a világ legszebb kutyája, több tízezer rivális győzött le. A Gubugabu Dreams Big White Bottom Snaker Jack nevű bobtélje nyerte a bolognai fődíjat, ez egy világkupa volt. A magyar sikert egy rövid szűrű magyar vizslafajta csoport győzelmet tette egyébként teljessé. Bolognában egy magyar kutya felért tehát a csúcsra, és nem is akármilyen kutyáról van szó, a Jack nevű bobtérről, akinek a neve egyben egy teljes életvezetési program is lehetne. Ez a szürgombóc lett ugyanis a világ legszebb kutyája világkiállításon, ami a kutyás szakmában nagyjából az Oscar gála és a Bajnokok Ligája döntőjének keveréke. A bolognai eseményen több mint 31.500 fajta tiszta kutya érkezett 79 országból, hogy megmutassa, ki a legszebb a vidéken. Ebben a brutális mezőnyben lett Jack ugye a győztes, és hát ez csodálatos fotókat is láthatunk róla. És ha egy világbajnoki cím nem lenne elég, egy másik magyar versenyző is úgy döntött, nem jön haza üres mancsal. Butterfly Hunter Kasper, egy rövid szűrű magyar vizsla, ő lett a világkiállítás legeredményesebb magyar fajtájú kutyája. A Magyar Ebbtenyésztők Országos Egyesületének szövetsége részletezte is a vizsla kettős sikerét. Azt írták, a kutya a világkiállítás legeredményesebb magyar fajtájú egyedeként a világ legszebb rövidszőrű magyar vizslája címet szerezte meg. A hivatalos közlemény szerint a bolognai eredmények azt mutatják, hogy a magyar tenyésztésű kutyák a nemzetközi élmezőnybe tartoznak ma már, és ez a siker a 127 éves Magyar Kennel Klub munkájának elismerése is. Érdemes megnézni a fotókat. A bobtél és a vizsla is egyszerűen gyönyörű.

Pillanatokon belül jönnek majd a hírek itt a Best FM-en, de előtte még következzék egy kis program, hiszen irodalmi barangoláson vehetünk részt majd egészen pontosan június 16-án a történelmi regények világába pillanthatunk bele. A téma vezető Csabai László író lesz, Szamúri Zsigmond olvasókör társelnöke. Nekem tetszett, olvasd el te is címmel az olvasóköri tagok könyvalány ajánlóját lehet majd meghallgatni. A Móri Zsigmond Kulturális Egyesület énekkara pedig természetesen ott lesz, és Antal Krisztina vezényletével ad elő műveket. Várják az érdeklődőket tehát június 16-án a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár kamaratermében.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Nem indult jól az idei szezon a méhészeknek. Mobileszköz a betegellátásban, és ismét várják a mozogni vágyókat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Tavaly nagyon rossz évet zártak a szabolcs-szatmár-beregi méhészek, és az idei szezon sem indult jól. A vármegyében az akác adja a legtöbb mézet, de a fagyok rosszkor jöttek. A részletekről Bugyi Zoltánt, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület vármegyei elnökét kérdezte rádiónk.
3: A késői fagyok egy 4-5-6-7-8 méteres magasságig az akácnak a fiatal hajtásait elérte, és gyakorlatilag a fáknak, a magas fáknak a tetején maradt csak virágrügy, ami eredeti, és ugye ezek fejlődtek. Ugyanakkor az úgynevezett sarjú, ami lefagyott, de utána később újrahajt, az is elindult, és mostani időszakra érve elértünk oda, hogy a virágzás, az eredeti virág az már elment. A sarjúnak is a vége felé járunk. Alapvető tétel az szokott lenni, hogy a sarjú nem mézel, de ebben a mostani körülmények között, amikor meleg volt, egy rövid időszakot mégiscsak tudott nektárt adni. Mindent összevetve talán egy közepes évet, ha zárnak a méhészek akácból, és akkor meglátjuk, hogy a napraforgó időszak az hogy sikerül majd.
2: Mobileszközök segítik a betegellátást. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház közleményében azt írja, az ápolók a mobiltelefonjukon az ápolástámogató rendszerben dolgoznak, vagyis a betegellátással kapcsolatos fontos adatokat rögzítik. Például dokumentálják a gyógyszerelést, rögzítik a vérnyomást, vércukorszintet, lázat és egyéb értékeket. Követik az ellátási folyamatokat, jelzik a változásokat az orvosok és a szakdolgozók felé, és biztosítják, hogy minden információ pontosan és visszakövethetően szerepeljen. Ez a digitális rendszer segíti, hogy a betegellátás mellett az adatrögzítés is folyamatos legyen, ami hozzájárul az ellátás biztonságosabb, átláthatóbb és hatékonyabb működéséhez. Hívják fel a figyelmet! Pilates a bújtosító partján. A Control Pilates csoport június 3-a és augusztus 26-a között minden szerdán várja a mozogni vágyókat. Kérik, hogy az alkalmakra mindenki vigyen magával polifómot, sportruházatot és ásványvizet. A program ingyenes. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és több tájegységünkön átmeneti jelleggel zápor, zivatar is kialakulhat. Az ország nagyobb részén élénk, erős lesz a nyugati észak-nyugati szél. A hajnali órákra egyes tájainkon páraköd képződhet. Hajnalban 6 és 15 fok közötti minimumokra számíthatunk, majd napközben 21-26 fokra van kilátás. Kedden sok napsütésre számíthatunk, melyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg. Helyenként esetleg egy-egy gyenge zápor vagy zivatar előfordulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Kellemes szép vasárnapot, jó hétvégét kívánok még, ami hátra van belőle, én Szendi Hajni vagyok. Hát nagyon sokaknak még ugye benne van a fejében az a személyigazolvány, amit így lapozgattunk, ugye? Viszont a könyv alakú régi személyigazolványok kora most már végleg leáldozik, hogy mikortól nem lehet ezeket használni, hamarosan elmondom.

szerintem nem túl sokakat érint, de azért biztos van még a hallgatóink közül olyan, akinek könyvformátumú személyigazolványa van. Hát külön értesítést nem kapnak azok, akiknek ilyen a személyigazolványuk, hogy most már nem használhatják, legalábbis pár nap múlva. Ennek annyi. A belügyminisztérium most arra adott ki figyelmeztetést, hogy a változás az Európai Uniós szabályozás miatt lép életbe, tehát nem lehet ilyen formátumú személyigazolványt elfogadni. Minden olyan magyar állampolgárt érint ez a szabály, aki még mindig határidő nélkül kiállított régi típusú személyigazolványa rendelkezik. A lejárat tényét a hatóságok automatikusan rögzítik a nyilvántartásban, ezért érdemes mielőbb ellenőrizni az okmányokat. A dátum augusztus 3, amikor is végleg érvényüket vesztik a régi könyvformátumú személyigazolványok, ami a fiatalok azt se tudják, hogy ez a dolog hogy néz ki. Legalábbis úgy gondolom.

labdarúgó világbajnokság az már zajlik, és hát ugye vannak emberi időben nézhető meccsek, a többi pedig zöld hajnalban van, vagy éjszaka, tehát ezeket a legtöbben ismétlése alapján nézik. Minden esetre ugye alig csak pár napja kezdődött el a VB, de letaglózó az, ami ezzel kapcsolatban kiderült. Magyar kutatók a matematikát hívták segítségül, valószínűségi modell jelzi. A csoportkörök utolsó fordulójában ne számítsunk nagy izgalmakra. Több csapat, több meccs, és a szurkolók joggal gondolhatják, hogy több izgalmas pillanata is lesz a labdarúgó világbajnokságnak. A Hunren Staki kutatói, Csató László és Gyimesi András azonban egy valószínűségi modellt vizsgáltak a FIFA szabálymódosításai kapcsán, és hát azt írták, hogy bizony-bizony ezek elronthatják a csoportkör utolsó fordulójának izgalmait. Ugye ez az idei az első 48 csapatos VB, ahol a csoport harmadikok kétharmada is tovább juthat. Azonos pontszámnál pedig az egymás elleni eredmény dönt majd a sorrendben. Ez ugyan elsőre nyílt sisakos küzdelmet ígér, a stratégia valójában egészen váratlan fejleményeket hozhat. A kutatók statisztikai módszerekkel és szimulációkkal vizsgálták a szabálymódosítások lehetséges hatásait, összevetve a korábbi csoportküzdelmekkel. Elemzésük rávilágított, hogy milyen árnyoldalai lehetnek a reformoknak a VB csoportkör utolsó mérkőzéseire. Megduplázódik a tét nélküli meccsek száma, mondják. Az agregált adatok szerint az érdektelen egyik csapat továbbjutását sem befolyásoló mérkőzések valószínűsége a korábbi 20% alatti szintről csaknem 35%-ra nő, vagyis a 24 utolsó fordulós meccsből várhatóan 8-nak semmilyen jelentősége nem lesz továbbjutási szempontból. Aztán itt a holtversenyszabály, ami szerintük megöli szintén az izgalmakat. A gólkülönbség helyett bevezetett egymás elleni eredmény korán befagyasztja a pozíciókat, így több mint 5% ponttal növeli a tét nélküli mérkőzések gyakoriságát. De jó hírt is mondtak a szurkolóknak, hogy a legjobb csoport harmadikok továbbjutása miatt a háromszorosára 15-20%-ra nő azon mérkőzések aránya, ahol mindkét csapat offenzív támadó játékkal biztosíthatja a helyét az egyenes kiesési szakaszban. Az elemzés szerint az érdektelen, alacsony színvonalú VB meccsek esélye a módosítások miatt megnőtt. A kutatók pedig úgy vélik, a szabálymódosítások előtt érdemes lett volna szimulációs vizsgálatokat is elvégezni.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

Ez a Best FM, és a jövő héten is folytatódik a Mozdulj Nyíregyháza, ugye a mozgás program az már ott van fönt az interneten, meg lehet nézni, ugye ez egy óra rend, hétfőket, szerda, csütörtök, péntek, szombat és vasárnap, így vannak a beosztások, ugye mindegyik óra ingyenesen látogatható, viszont vannak a Mozdulj Nyíregyházához kapcsolódó sportrendezvények is, amelyeket szintén érdemes beírni a naptárunkba. A legközelebbi június 19-én lesz, amikor is a Continental Arénában nemzetközi jóganapot szerveznek. Június 20-án streetball lesz a Kossuth téren, június 25-e és 28-a között ugyanitt megtartják a 12. Hübner Beach Volleyball in the City-t, és hát lesz a Papp László elit ökölvívó magyar bajnokságnak is több napja. Július, tehát ez már jövő hónap, július 16-18-ig a Continental Arénában. Aztán a Nemzetközi Strandfoci Szuperkupát július 18-án és 19-én tartják meg. Az Országúti Kerékpáros Ifjúsági Világkupa augusztus 14-én lesz. A Bújtosi Városligetben 29-én augusztusban jön a Bütyök 100 Aquatlon. Augusztus 29-én és 30-án pedig, hát reméljük már nem lesz nagy hőség, legalábbis nem akkora, de 6. alkalommal elstartol majd a Kossuth téren a Nyíregyházi Futófesztivál.

Ez a Best FM, itt a 103.9-en, ugye minden hónap utolsó vasárnapja szól a gyerekekről, de most meghosszabbítják a gyereknapot, mert hogy Sóstóhegyre várják majd az érdeklődőket. Június 18-án a Sóstóhegyi Gyermeknap 9 órakor indul el, és délután 4-ig tart. Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, Szabó Lőrinc tagintézménye lesz majd a helyszín. Zumbával indul el a program, amit Kulcsárné Szent Bernadett tart, aztán jön a Freestyle foci bemutató, a Rolling Kids program, majd az Apacuka zenekar is koncertet ad. Persze a helyszínen lesz óriás csúszda, ugrálóvár, cukorágyú, fagyigép, popcorn és jégkása is. További programok a bestfmnyiregyháza.hu-n. Most jönnek a hírek, éppen ezért én el is búcsúzom. További kellemes, szép hétvégét kívánok, találkozunk holnap, és Szendi Hajnit hallotta.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Többféle növény pollenje van a levegőben. Pályaorientációs tábor segíti az autista fiatalokat, és bronzérmes lett a nyíregyházi ülőröplabda csapat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Többféle növény pollen szórása okozhat most tüneteket az arra érzékenyeknél. A tünetek súlyossága több mindentől is függhet. Tudta meg rádiónk Csajbók Valéria, nyíregyházi tüdőgyógyász allergológus főorvostól.
3: Az allergia kifejezés tulajdonképpen egy másképp reagálás. Egy környezetünk normálisan meglévő ingerre a megszokottól eltérően másképp, hevesebben reagálunk. Ez a reakció, ami folyik az orrunk, tüsszögünk, viszket a szemünk, ez mind arra törekszik, hogy a bekerült allergént kijuttassuk a szervezetünkből. Vannak enyhe tünetek, és vannak az igen erős kifejezett tünetek, ami allergiás aszmába torkolhat. Tünet függ kortól, nemtől, környezetszennyeződéstől, lakáskörülményektől. Tehát nagyon sok minden összetevője van, amitől függ. Enyhe és egész súlyos eset is előfordul.
2: Pályaorientációs tábor autistáknak. Június végén különleges hiánypótló programnak ad otthont Nyíregyháza. A Ridenc gimnáziumban autizmus spektrumzavarral élő és más sajátos nevelési igényű fiatalok vehetnek részt egy olyan pályaorientációs táborban, amely az önismeretre, az erősségek felismerésére és a jövő tudatos tervezésére helyezi a hangsúlyt. A nyíregyháza.hu azt írja, a szervezők célja, hogy a résztvevők a hétvégére ne csupán új szakmákat és lehetőségeket ismerjenek meg, hanem erősebb önbizalommal, motiváltabban és konkrétabb tervekkel tekintsenek saját jövőjükre. A tábor egyúttal arra is példát mutat, hogy megfelelő támogatással és elfogadó környezettel a sajátos nevelési igényű fiatalok is sikeresen készülhetnek fel a munkavilágára és az önálló életre. Kiváló teljesítménnyel zárta a szezont a Nyíregyházi Sportcentrum ülőröplabda csapata. A Sportcentrum közleménye szerint Dunakeszi adott otthont az NB1-es vegyes ülőröplabda bajnokság utolsó, mindent eldöntő fordulójának. A nyíregyháziak a Panoráma csapata ellen aratott győzelemmel kezdték a napot, majd a Hamburgese Nagykanizsa együttesét is 3-0-ra múlták felül. Az utolsó mérkőzésen a Mozdulj női csapat ellen 3-1-es sikert könyvelhettek el, amellyel bebiztosították a bajnokság harmadik helyét. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és több tájegységünkön átmeneti jelleggel zápor, zivatar is kialakulhat. Az ország nagyobb részén élénk, erős lesz a nyugati észak-nyugati szél. A hajnali órákra egyes tájainkon páraköd képződhet. Hajnalban 6 és 15 fok közötti minimumokra számíthatunk, majd napközben 21-26 fokra van kilátás. Kedden sok napsütésre számíthatunk, melyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg. Helyenként esetleg egy-egy gyenge zápor vagy zivatar előfordulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy

0: Best FM. A legjobb zenék mixben.
1: Megadjuk a város ritmusát. Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Lezárult a tavaszi infrastruktúra fejlesztő program. Ismét a nyíregyháziak véleményére kíváncsiak a turizmus jövőjéről, és országos bajnok a Bemiskola röplabda csapata. Kovács Rádai Andrea vagyok. Lezárult Nyíregyháza önkormányzatának 510 millió forint saját forrásból megvalósított tavaszi infrastruktúra fejlesztési programja. A beruházás sorozat célja a közlekedésbiztonság és a komfort növelése volt, melynek egyetlen folyamatban lévő eleme a Sugár utcai korszerűsítés. A programról Dicső Pétert, a Nyírvévé Nonprofit Kft. Közterületkezelési igazgatóját kérdezte rádiónk.
3: Nyírvévé Nonprofit Kft. Már elég régóta bonyolít le ilyen projekteket. Az idejévi fejlesztéseinket, ugye lakosság igények, képviselő igények és saját tapasztalatok alapján állítottuk össze. 30 helyszínen végeztünk munkát, egy helyszínen még jelen pillanatban is folyik ugye a munka a Sugár utcán. Itt csapadék csatornát is kellett építenünk, ugye itt azért tolódott el a kivitelezés befejezési határideje. 8 helyszínen újítottunk fel utakat, a Sugár utca a 9. és 21 helyszínen újítottunk fel járdákat, építettünk járdalapos járdákat, kerékpárút megújult a Kemecsei úton, illetve a Fazekas Járos téren egy lépcső lejárót is teljesen sikerült megújítanunk. Köszönjük a városlakók és a közlekedék türelmét, akik végigélték ezt a tavaszi csomagot is velünk.
2: A turizmus jövőjéről kérdezik a nyíregyháziakat. Egy új lakossági felmérésben most bárki elmondhatja, milyen előnyöket és kihívásokat tapasztal a turizmus fejlődésével kapcsolatban, írja a város honlapja. Nyíregyháza az elmúlt években jelentős turisztikai fejlődésen ment keresztül. A város számos beruházással és fejlesztéssel erősítette pozícióját a hazai és a nemzetközi turisztikai piacon, miközben évről évre növekszik a látogatók száma is. A most elindult kérdőív célja, hogy az itt élők tapasztalatai és véleményei is megjelenjenek a jövőbeni fejlesztési elképzelésekben. A kérdőív a nyiregyháza.hu oldalról letölthető. Első helyen végeztek a nyíregyházi Bem József általános iskola röplabdás lányai a 3. korcsoportos röplabda diákolimpia országos döntőjében. A döntő során a lányok végig fegyelmezetten, nagy akarattal és egymást segítve versenyeztek. A versenyzőket Sitku Tamara és budaházi Janetka Vivien készítette fel, közölte az intézmény. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és több tájegységünkön átmeneti jelleggel zápor, zivatar is kialakulhat. Az ország nagyobb részén élénk, erős lesz a nyugati észak-nyugati szél. A hajnali órákra egyes tájainkon páraköd képződhet. Hajnalban 6 és 15 fok közötti minimumokra számíthatunk, majd napközben 21-26 fokra van kilátás. Kedden sok napsütésre számíthatunk, melyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg. Helyenként esetleg egy-egy gyenge zápor vagy zivatar előfordulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra.

0: legjobb zenéi a Night Shift-ben szólnak. Ez a 103.9 Best FM.
1: A lemezjátszóknál németi.

0: Életünk legjobb zenéi a Night Shift-ben szólnak.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: A lemezjátszóknál

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Nem indult jól az idei szezon a méhészeknek. Mobileszköz a betegellátásban, és ismét várják a mozogni vágyókat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Tavaly nagyon rossz évet zártak a szabolcs-szatmár-beregi méhészek, és az idei szezon sem indult jól. A vármegyében az akác adja a legtöbb mézet, de a fagyok rosszkor jöttek. A részletekről Bugyi Zoltánt, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület vármegyei elnökét kérdezte rádiónk.
3: A késői fagyok egy 4-5-6-7-8 méteres magasságig az akácnak a fiatal hajtásait elérte, és gyakorlatilag a fáknak, a magas fáknak a tetején maradt csak virágrügy, ami eredeti, és ugye ezek fejlődtek. Ugyanakkor az úgynevezett sarjú, ami lefagyott, de utána később újrahajt, az is elindult, és mostani időszakra érve elértünk oda, hogy a virágzás, az eredeti virág az már elment. A sarjúnak is a vége felé járunk. Alapvető tétel az szokott lenni, hogy a sarjú nem mézel, de ebben a mostani körülmények között, amikor meleg volt, egy rövid időszakot mégiscsak tudott hektárt adni. Mindent összevetve talán egy közepes évet, ha zárnak a méhészek akácból, és akkor meglátjuk, hogy a napraforgó időszak az hogy sikerül majd.
2: Mobileszközök segítik a betegellátást. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház közleményében azt írja, az ápolók a mobiltelefonjukon, az ápolástámogató rendszerben dolgoznak, vagyis a betegellátással kapcsolatos fontos adatokat rögzítik. Például dokumentálják a gyógyszerelést, rögzítik a vérnyomást, vércukorszintet, lázat és egyéb értékeket. Követik az ellátási folyamatokat, jelzik a változásokat az orvosok és a szakdolgozók felé, és biztosítják, hogy minden információ pontosan és visszakövethetően szerepeljen. Ez a digitális rendszer segíti, hogy a betegellátás mellett az adatrögzítés is folyamatos legyen, ami hozzájárul az ellátás biztonságosabb, átláthatóbb és hatékonyabb működéséhez. Hívják fel a figyelmet! Pilates a bújtosító partján. A Control Pilates csoport június 3-a és augusztus 26-a között minden szerdán várja a mozogni vágyókat. Kérik, hogy az alkalmakra mindenki vigyen magával polifómot, sportruházatot és ásványvizet. A program ingyenes. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és több tájegységünkön átmeneti jelleggel zápor, zivatar is kialakulhat. Az ország nagyobb részén élénk, erős lesz a nyugati észak-nyugati szél. A hajnali órákra egyes tájainkon páraköd képződhet. Hajnalban 6 és 15 fok közötti minimumokra számíthatunk, majd napközben 21-26 fokra van kilátás. Kedden sok napsütésre számíthatunk, melyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg. Helyenként esetleg egy-egy gyenge zápor vagy zivatar előfordulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

0: Sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
1: Ez a 103.9 Best FM.

0: A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig lenne ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk megint, és nem utolsó sorban már a nap végéhez közeledik.
1: Sziasztok, Brigi vagyok, imádom a Bestefemet, otthon szoktam hallgatni főzés közben, nagyon jó zenéket adnak, imádom az összes műsorvezetőt, és hajrá Bestefem!
2: Mindenből a legjobban a 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a Best FM.

hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Többféle növény pollenje van a levegőben. Pályaorientációs tábor segíti az autista fiatalokat, és bronzérmes lett a nyíregyházi ülőröplabda csapat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Többféle növény pollen szórása okozhat most tüneteket az arra érzékenyeknél. A tünetek súlyossága több mindentől is függhet. Tudta meg rádiónk Csajbók Valéria, nyíregyházi tüdőgyógyász allergológus főorvostól.
3: Az allergia kifejezés tulajdonképpen egy másképp reagálás. Egy környezetünk normálisan meglévő ingerre a megszokottól eltérően másképp, hevesebben reagálunk. Ez a reakció, ami folyik az orrunk, tüsszögünk, viszket a szemünk, ez mind arra törekszik, hogy a bekerült allergént kijuttassuk a szervezetünkből. Vannak enyhe tünetek, és vannak az igen erős kifejezett tünetek, ami allergiás aszmába torkolhat. Tünet függ kortól, nemtől, környezetszennyeződéstől, lakáskörülményektől. Tehát nagyon sok minden összetevője van, amitől függ. Enyhe és egész súlyos eset is előfordul.
2: Pályaorientációs tábor autistáknak. Június végén különleges hiánypótló programnak ad otthont Nyíregyháza. A Ridenc gimnáziumban autizmus spektrumzavarral élő és más sajátos nevelési igényű fiatalok vehetnek részt egy olyan pályaorientációs táborban, amely az önismeretre, az erősségek felismerésére és a jövő tudatos tervezésére helyezi a hangsúlyt. A nyíregyháza.hu azt írja, a szervezők célja, hogy a résztvevők a hétvégére ne csupán új szakmákat és lehetőséget ismerjenek meg, hanem erősebb önbizalommal, motiváltabban és konkrétabb tervekkel tekintsenek saját jövőjükre. A tábor egyúttal arra is példát mutat, hogy megfelelő támogatással és elfogadó környezettel a sajátos nevelési igényű fiatalok is sikeresen készülhetnek fel a munkavilágára és az önálló életre. Kiváló teljesítménnyel zárta a szezont a Nyíregyházi Sportcentrum ülőröplabda csapata. A Sportcentrum közleménye szerint Dunakeszi adott otthont az NB1-es vegyes ülőröplabda bajnokság utolsó, mindent eldöntő fordulójának. A nyíregyháziak a Panoráma csapata ellen aratott győzelemmel kezdték a napot, majd a Hamburg és a Nagykanizsa együttesét is 3-0-ra múlták felül. Az utolsó mérkőzésen a Mozdulj női csapat ellen 3-1-es sikert könyvelhettek el, amellyel bebiztosították a bajnokság harmadik helyét. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és több tájegységünkön átmeneti jelleggel zápor, zivatar is kialakulhat. Az ország nagyobb részén élénk, erős lesz a nyugati észak-nyugati szél. A hajnali órákra egyes tájainkon páraköd képződhet. Hajnalban 6 és 15 fok közötti minimumokra számíthatunk, majd napközben 21-26 fokra van kilátás. Kedden sok napsütésre számíthatunk, melyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg. Helyenként esetleg egy-egy gyenge zápor vagy zivatar előfordulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy új

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is az a talán.
2: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: egyedüllét. Kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes.
2: Nagyon szeretjük. Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Lezárult a tavaszi infrastruktúra fejlesztő program. Ismét a nyíregyháziak véleményére kíváncsiak a turizmus jövőjéről, és országos bajnok a Bemiskola röplabda csapata. Kovács Rádai Andrea vagyok. Lezárult Nyíregyháza önkormányzatának 510 millió forint saját forrásból megvalósított tavaszi infrastruktúra fejlesztési programja. A beruházás sorozat célja a közlekedésbiztonság és a komfort növelése volt, melynek egyetlen folyamatban lévő eleme a Sugár utcai korszerűsítés. A programról Dicső Pétert, a Nyírvévé Nonprofit Kft. Közterületkezelési igazgatóját kérdezte rádiónk.
3: Nyírvévé Nonprofit Kft. Már elég régóta bonyolít le ilyen projekteket. Az idejévi fejlesztéseinket, ugye lakosság igények, képviselő igények és saját tapasztalatok alapján állítottuk össze. 30 helyszínen végeztünk munkát, egy helyszínen még jelen pillanatban is folyik ugye a munka a Sugár utcán. Itt csapadék csatornát is kellett építenünk, ugye itt azért tolódott el a kivitelezés befejezési határideje. 8 helyszínen újítottunk fel utakat, a Sugár utca a 9. és 21 helyszínen újítottunk fel járdákat, építettünk járdalapos járdákat, kerékpárút megújult a Kemecsei úton, illetve a Fazekas Járos téren egy lépcső lejárót is teljesen sikerült megújítanunk. Köszönjük a városlakók és a közlekedék türelmét, akik végigélték ezt a tavaszi csomagot is velünk.
2: A turizmus jövőjéről kérdezik a nyíregyháziakat. Egy új lakossági felmérésben most bárki elmondhatja, milyen előnyöket és kihívásokat tapasztal a turizmus fejlődésével kapcsolatban, írja a város honlapja. Nyíregyháza az elmúlt években jelentős turisztikai fejlődésen ment keresztül. A város számos beruházással és fejlesztéssel erősítette pozícióját a hazai és a nemzetközi turisztikai piacon, miközben évről évre növekszik a látogatók száma is. A most elindult kérdőív célja, hogy az itt élők tapasztalatai és véleményei is megjelenjenek a jövőbeni fejlesztési elképzelésekben. A kérdőív a nyiregyháza.hu oldalról letölthető. Első helyen végeztek a nyíregyházi Bem József általános iskola röplabdás lányai a 3. korcsoportos röplabda diákolimpia országos döntőjében. A döntő során a lányok végig fegyelmezetten, nagy akarattal és egymást segítve versenyeztek. A versenyzőket Sitku Tamara és budaházi Janetka Vivien készítette fel, közölte az intézmény. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és több tájegységünkön átmeneti jelleggel zápor, zivatar is kialakulhat. Az ország nagyobb részén élénk, erős lesz a nyugati észak-nyugati szél. A hajnali órákra egyes tájainkon páraköd képződhet. Hajnalban 6 és 15 fok közötti minimumokra számíthatunk, majd napközben 21-26 fokra van kilátás. Kedden sok napsütésre számíthatunk, melyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg. Helyenként esetleg egy-egy gyenge zápor vagy zivatar előfordulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy új...

0: Azért szeretem a Beszefemet, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Beszefem Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Beszefem. A legjobb zenék.

Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

A te zenéd, a te rádiód, a 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Stefan. Stefan. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: 93.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. Imádják
0: a legjobbakat.
1: Imádják.

0: Nagyon jó a vesztem, egész nap ezt a rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM, a Best FM ott van veled. Most

A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
1: De imádjuk, ennyi. Szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best

0: hadd legyek.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best

0: azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenék szólnak, úgyhogy nagyon szeretem volna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz.
2: Ez a 103.9 Best FM.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM.